0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: What's up? I'm Zedo.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM. Fülig.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: zene. Főleg zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Főleg zene.
1: Főleg zene.

0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
1: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR, mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, és megszavazza a dokumentumot, közölte Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője. Ha a politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Petri Sorpeiu elmondta, a kormány bukása esetén sem biztos, hogy Nikus Ordán államfő kormányalakítási tárgyalásokra hívja az alakulatot, hisz köztudott, hogy nem kíván szerepet adni nekik a kormányban. Emellett nem alkotnak koalíciót a PESZED-ével, hisz több ízben is hangoztatták, hogy nem kívánnak együttműködni az AUR-ral. Számos témában mi sem értünk egyet a PESZED-ével, hangoztatta a politikus, hozzátéve, hogy pártja bármilyen összetételű kormányt készen áll támogatni, ha az eleget tesz bizonyos politikai és gazdasági elvárásoknak. Több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség a május 1-i hosszú hétvégén, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai emellett bevonták 2263 gépkocsi vezető jogosítványát, és elvették 1834 jármű forgalmi engedélyét. Ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké pedig 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, értesült a MASZOL. Két részre osztanák az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. Derül ki a parlamenthez benyújtott RMDSZ-es kezdeményezésű törvényjavaslatból. A kezdeményezés szerint egy 100 lejösszegű részt minden gyermek megkapna, míg a fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Az ösztöndíj odaítélése szigorúan a tanuló magaviseletéhez kötött, ellentétben a 100 lejes alapösszeggel, amelyet helyzettől függetlenül minden gyermek megkap. A 250 lejes ösztöndíjat csak azok a diákok kapnák meg, akiknek a tanév végén 10-es a magaviseleti osztályzatuk, vagy alsó tagozaton kiváló minősítést kapnak. Az összesen 250 lejértékű jelenléti ösztöndíjat nem csak az iskolásoknak, hanem az óvodásoknak is odaítélnék, kiterjesztve ezzel a korai oktatást elősegítő ösztönzőket. A hátrányos helyzetű térségekben óvodába járó gyermekek akár 500 lejes támogatást is kaphatnának, ezzel ösztönözve az óvodai részvételt. Ez a módszer az iskola elkerülés visszaszorítását célozza, és a családok felelősségvállalását sürgeti a kiskorúak iskolai előmenetelével kapcsolatban. Románia az uniós ranglista élén áll az iskola elhagyás tekintetében. 2023-ban a korai iskola elhagyók aránya 16,6% volt. Három napos mini szabnetelével kapcsolatban. Románia az uniós ranglista élén áll az iskola elhagyás tekintetében. 2023-ban a korai iskola elhagyók aránya 16,6% volt. Három napos mini szabadságra számíthatnak a dolgozók,

0: A munkáltatók, akik alkalmazottaikat hivatalos ünnepnapokon is munkára kötelezik, kötelesek kompenzációt biztosítani számukra. A dolgozók elsősorban szabadnap formájában kapnak ellentételezést, amelyet a következő 30 napon belül ki kell adni. Ha ez nem lehetséges, legalább 100%-os bérpótlék illeti meg őket az alapbérükhöz képest. Azok a munkáltatók, akik nem biztosítanak sem szabadnapot, sem megfelelő pénzbeli kompenzációt, 5000 és 10000 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint folytatódik az általános felmelegedés, száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-5 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22, akár a 24 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak!

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha már a Dire Straits is jelenlétet írt alá ma reggel a Kotyogóban, akkor a 12 aktuális csillagjóslatnak is eljött az ideje. A kérdés az, hogy ki mennyire lesz elégedett azzal, amit a csillagok mára összeszedtek neki. No de lássuk, csillagok, fényesítsétek az utat. Eddig sem félt soha a tettek mezeire lépni a kos, most pedig még a kitartásban is segíti őt a Szaturnusz csillaga. Azt sem rettentheti ma el, ha a társa, üzleti partnere vagy bármilyen nyilvános kapcsolata esetleg megpróbálna keresztbe tenni önnek. No, hát ez így jól kezdődik. Bika általában nem könnyű önnek döntésre jutnia, és jobban is szereti, ha mások teszik ezt meg ön helyett. A mai napon azonban nyugodtan meghozhatja a döntését egy kényes kérdésben. Ámor nyilától csak az ikreknek nem kell félnie, ugyanis most az ő kezében van az irányítás. Az ön vonzereje mindenkire hat most, de persze leginkább a nyilasok és a vízöntők között akadhat párra. Bármit is tesz a rák, az jól fog sikerülni. Áldás békességet hoz magával a szerencse csillaga, bárhová is lép be. A nagyon jó életérzés és öröm azonban nagyon erős, hízlaló hatású lehet, ha ön az élet örömeit csupán a testiség szintjén keresgéli. Felesleges harcokba kezdenie, kedves oroszlán, akkor, ha önnél erősebb az ellenfél, akivel birokra kellene kelnie. A víz kiválja a kősziklát is, ez legyen az ön mottója. A szűz életét a harmónia jellemzi, mert az nem a külső körülményekben, hanem önmagában keresi. Az életcélok területén járó felzaklató Uránusz most még utoljára érezteti a hatását, méghozzá kétszeresen. Az illúziók bolygója a Neptunusz a kiegészítő jegyében jár, és együttállásba kerül a Szaturnusszal. Ez annyit jelent, hogy amit eddig szerencsének élt meg a mérleg, az most bizony irritálni kezdi. A mély lélektan az ön terepasztal a kedves Skorpió, és ezt ma különösen érzékelni fogja. A Merkurnak a nagyon erős konstellációja a Plutóval és a Neptunusszal nem csak a lelki erőt, de a mélyrelátást is növeli önben. Aztán itt van a nyilas, ön észre sem veszi tán, de sokakat megbánthat csípőssé vált humorával, túlzott ítéleteivel. Ha ezt nem bánja, mert csak olyanoktól szakad el, amit akiknek a társaságára amúgy sem vágyik, akkor bizony lelke rajta. Ma könnyen megakadhat valaki a bak szemén, a jegyébe lépő hold miatt érzékenyebb és fogékonyabb is az érzékiségre, valamint a lelki sugallatokra. Csípőssé keményé vált a vízöntő modora, noha ezt nem is hajlandó észrevenni. Ha valamelyik barátja olyan jó indulatú, hogy erre figyelmezteti önt, akkor ne sértődjön meg miatta, hanem inkább köszönje meg. És végül a halak, a mai napon komolyan kell vennie a jeleket, még egy kis babonasságot is megengedhet magának, de csak akkor, ha nem rohangászik túl sok fekete macska a környéken. Egyébként inkább a jó jeleket, pozitív üzeneteket kellene elsősorban észrevennie.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az UNIT nevű új pártban tevékenykedő 5 független parlamenti politikus, 4 képviselő és egy szenátor hétfőn bejelentette, hogy nem szavazza meg az AUR és a PESZEDE bizalmatlansági indítványát. Aurorra teszik, a SZIMU képviselő közölte, hogy figyelmeztetésként írták alá az indítványt, mert szerintük a kormány döntései nem a román nép érdekét szolgálják. Ám nem támogatják az indítványt, mert a kezdeményezőik nem kínálnak világos alternatívát egy változás esetén. Fogalmaz az Ager Press. A képviselő hangsúlyozta, hogy nem értenek ugyanegyet a jelenlegi kormányzással, de nem szavaznak meg egy olyan bizalmatlansági indítványt, amely csak egy újabb politikai válságot idéz elő, és nem kínál reális megoldásokat. Menesztették a digitalizációs hatóság főnökét, Drágos Krisztián Vládot. A döntést hétfőn Oana Gorgiu miniszterelnök helyettes jelentette be, aki több pontban sorolta fel a 4 éven regnáló intézményvezető kudarcos tevékenységét. Szerinte a hatóság rendszer szintű kockázati tényezővé vált az országban. Az intézmény tevékenységének elemzése súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projektek és az Európai Uniós források lehívását. Felmelegedés várható az egész országban a következő 2 hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségeiben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek. Május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 17-éig érvényes előrejelzéséből. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mára kiadott előrejelzéséből kiderül, javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, többnyire zavartalan napsütéssel. 3 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 21-23 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Május 5-e van kedd, 8 óra múlt 3 perccel, kellemes kávé illat lengi be a stúdiót. Bízom benne, hogy önöknél is minden a legnagyobb rendben van, akár a reggelit, akár a reggeli feketét fogyasztják. Kívánok hozzá jó étvágyat. Én Günther Ottó vagyok, az új zenéket előkészítettem, és emellé társulnak a slágerek is. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak. Ha kedvük van, tartsanak velem a mai napon is. Kötött az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak. Ha kedvük van, tartsanak velem a mai napon is.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinszilhá a féken tartja az allergiás mátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

Május 5-én is felköszöntjük a napünnepeltjeit, méghozzá név szerint a Györgyiknek kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 117 éve született Radnóti Miklós költő tanár, a modern líra kiemelkedő képviselője. 761 éve, 1265-ben született Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író. 321 éve hunyt el első Lipót, magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 208 éve született Karl Marx, német gondolkodó, közgazdász, újságíró. 205 éve, 1821-ben Szent Ilona szigetén számüzetésben hunyt el Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, francia császár. 135 éve, 1891-ben New Yorkban megnyílt a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. 116 éve született Elek Margit, ötszörös világbajnok vívó. 101 éve született Charles Chaplin junior, amerikai színész, ő többek között a The Big Operator című filmben is láthattuk. 90 éve született Lázár Ervin, író, újságíró, megismerte műve a négyszögletű kerekerdő. A kalendárium rovatunk végén ajándékdallal kedveskedünk a napünnepeltjeinek.

fél kilenc lesz, 6 perc múlva, talán egy icipicit korai már a palacsinta, bár tény is való, hogy az amerikaiak sűrűbb fogyasztják ezt reggelire. Szóval, ha kell egy kifogás, egy kis édességhez meg is van, hiszen ma van a palacsinta napja, úgyhogy a reggeli kávét akár már egy jó kis palacsintával is fogyaszthatják. Jó étvágyat kívánok hozzá! Touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Ha csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Halott pénz és Valán Helena, valamint a Szétszeretlek én 8:30 után 3 perccel. Gyönyörűen süt a nap ugyan, de kabátka nélkül szerintem azért még egy icipicit hűvös van, nem másért, de ha jobban megnézem a hőtérképet, az ország egyik leghidegebb pontjának jelenleg is Csíkszereda számít, így ahogy elnézem a Kárpát kanyarban, azért vannak még alacsonyabb hőmérsékleti értékek, egy viszont vigasztalhat bennünket, akár a 23 fokot is elérheti a mai napon, a csúcsérték igen itt Csíkszeredában.

0: day together. I told you they wouldn't be the motors, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás május 5-én kedden a Müller László utcában, valamint a gyermek sétányon kell autós forgalom korlátozásra számítani, illetve május 6-án szerdán a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon zárják le a forgalmat, elsősorban az autós közlekedés elől a takarítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
4: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
5: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaznak a bizalmatlansági indítványról. A dokumentumot a Peszede, az AUR és a Béke Románia az első frakció nyújtotta be az Ilie Volozsán vezette kormány leváltására. A Unit nevű új pártban tevékenykedő 5 független parlamenti politikus, 4 képviselő és egy szenátor hétfőn bejelentette, hogy nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Figyelmeztetésként írták alá az indítványt, mert szerintük a kormány döntései nem a román nép érdekét szolgálják, de nem támogatják azt, mert a kezdeményezőik nem kínálnak világos alternatívát, nem vázoltak egy kormányprogramot és nem javasoltak miniszterelnök jelöltet. A Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselői és szenátorai ma jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról, jelentette be hétfőn Dominik Fritz pártelnök. A penele képviselői szintén jelen lesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a szavazás előtt kivonulnak az ülésről. A teremben csak a frakcióvezető és a frakcióvezető helyettesek maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a szavazás szabályszerűségét. Az RMDSZ képviselői és szenátorai szintén jelen lesznek az indítvány vitáján, de nem szavaznak. Nikus Ordán hétfőn Jerevánban bejelentette, hogy Európa képes ellensúlyozni az Egyesült Államok esetleges részleges kivonulását a kontinens védelméből. Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón emlékeztetett, Donald Trump már első elnöki mandátuma idején jelezte, az amerikai védelmi stratégia egyre inkább az indiai csendes-óceáni térségre összpontosít, és nem Európára. Fokozatos lépéseket fog tenni ebben az irányban. Nikus Ordán örvendetesnek nevezte, hogy Európa megértette ezt az üzenetet, és már megkezdte saját védelmi képességeinek megerősítését. Hozzátette, hogy a SAFE és más eszközök révén folyamatban van a lemaradás ledolgozása. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, értesült a MASZ-ról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben is javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok. Fülig zenékkel, új slágerekkel és igen-igen fincsi muzsikákkal szolgálok a következő 60 percben is. Nem másért, de emellett a zenék mellett még a munka is jobban megy.
0: Több mint egy fekete, friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval.

0: és a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lei 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
2: Reklámot hallottak.
3: Fan

Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűzolívaolaj 29 lej 99 bani.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinszilhá féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: Reklámot hallottak.

0: 1984-ből szólt Ricky Epoveri, valamint az Acapulco. Fülig zenéköze továbbra is az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbja is sorakoznak itt a Kotyogóban. Ne feledjék, a mai 11 órás hírek után Korodi Attilával, Csíkszereda polgármesterével a város költségvetés tervezetéről beszélgetünk. Mennyi az annyi, mennyiből gazdálkodik idén Csíkszereda, mire jut és milyen projekteket leszünk kénytelenek elengedni, ha lesz ilyen. Minden kérdésünkre Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere válaszol a 11 órás híreket követően.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
0: Folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás május 5-én kedden a Müller László utcában, valamint a gyermek sétányon kell autós forgalom korlátozásra számítani, illetve május 6-án szerdán a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon zárják le a forgalmat, elsősorban az autós közlekedés elől a takarítás idejére.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaznak a bizalmatlansági indítványról. A dokumentumot a PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció nyújtotta be az Ilie Volozsán vezette kormány leváltására. A UNIT nevű új pártban tevékenykedő 5 független parlamenti politikus, 4 képviselő és egy szenátor hétfőn bejelentette, hogy nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Figyelmeztetésként írták alá az indítványt, mert szerintük a kormány döntései nem a román nép érdekét szolgálják, de nem támogatják azt, mert a kezdeményezőik nem kínálnak világos alternatívát, nem vázoltak egy kormányprogramot és nem javasoltak miniszterelnök jelöltet. A Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselői és szenátorai ma jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról, jelentette be hétfőn Dominik Fritz pártelnök. A PENELE képviselői szintén jelen lesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a szavazás előtt kivonulnak az ülésről. A teremben csak a frakcióvezető és a frakcióvezető helyettesek maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a szavazás szabályszerűségét. Az RMDSZ képviselői és szenátorai szintén jelen lesznek az indítvány vitáján, de nem szavaznak. Nikus Ordán hétfőn Jerevánban bejelentette, hogy Európa képes ellensúlyozni az Egyesült Államok esetleges részleges kivonulását a kontinens védelméből. Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón emlékeztetett, Donald Trump már első elnöki mandátuma idején jelezte, az amerikai védelmi stratégia egyre inkább az indiai csendes óceáni térségre összpontosít, és nem Európára. Fokozatos lépéseket fog tenni ebben az irányban. Nikus Ordán örvendetesnek nevezte, hogy Európa megértette ezt az üzenetet, és már megkezdte saját védelmi képességeinek megerősítését. Hozzátette, hogy a SAFE és más eszközök révén folyamatban van a lemaradás ledolgozása. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, értesült a MASZ-ról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben is javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ne feledjék, a következő órában a 11 órás híreket követően élőben Korodi Attilával, Csíkszereda polgármesterével a város költségvetés tervezetét fogjuk átbeszélni, számítunk az Önök figyelmére, természetesen a beszélgetés élőben követhető lesz a Facebookon is.

Olyanról hallottunk már, hogy az életét adta egy jó fotóért, kapott is érte Darwin díja, de hogyha lehet, akkor ezektől a díjaktól tartózkodjunk. Megkezdődött a Recceföldeknél készült fotók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben azonban egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotókedvéért könnyen veszélyessé válhat, mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az útesten tilos és felesleges kockázatoknak teszi ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét. Ha akár csak néhány percre is megállnak fényképezni, azt javasolják a rendőrök, hogy ezt az autópályákon, a kijelölt parkolóhelyeken, más utakon pedig

0: a rövid idejű megállásra kialakított parkolóhelyekben tegyék. Fogalmazott a Digi24 hírtelevízióban Octavian Dán, a román rendőrség szóvivője. A figyelmeztetések másfél hónap múlva is érvényesek, de mondhatnám, hogy örökérvényűek. Ne álljunk meg az úttesten, csak biztonságos, erre kijelölt helyeken. Akkor is, hogyha a levendul a mezők is virágba borulnak.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgat.

0: TNT és a Hallgast, hogy Zsonga Tavasz 2005-ben jelent meg a dal. Nagyon nem kell hallgatkoznunk, hiszen bolondul énekelnek a madarak, zümmögnek a mindenféle kis huncut bogárkák, többek között ugye megjelentek a legyek is, de mindennek örülünk, csak hogy végre valahára kint vagyunk ebből az igencsak hosszúra sikerült télből. Nyakunkon a labdarúgó világbajnokság, ilyenkor pedig érthető módon megugrik a foci mezek iránti kereslet is. A többség azonban ezeket a darabokat még mindig a stadionba vagy a szurkolói zónába, esetleg a haverokkal közös meccs nézésre ölti fel. A mindennapokban inkább kerüli, pedig van helye a hétköznapokban, akár az utcán, akár az irodában. Ez pedig nem akárki bizonyította be legutóbb. Pedro Pascal a mexikói Comic Culture Experience-en mutatott sajátos stílustippet, magára öltötte a huncut zöld mezét. Az ország nemzeti csapatának a hazai mezéről beszélünk, amelynek alapszíne szokásosan a zöld, ezt a friss kiadást pedig azték hagyományokból táplálkozó minták, valamint kisebb piros és fehér betétek díszítik. És hogy mit érdemes, vagy mit lehet felvenni a sportmeszhez, hát Pedro Pascal nem aprózta el, félcipővel, élravasalt nadrággal jelent meg, egy sportmezzel társítva, és nem kell különösen bátornak lenni ahhoz, hogy az ember megugorjon egy ilyen outfitet, mondjuk egy ilyen gyönyörű, napfényes tavaszi napon.
1: Mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
2: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, Egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
1: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6.
1: Apropó, napunk ritmusa, lehet, hogy most már nem csak azért kerülnek elő sűrűbben a biciklik meg a hajtányok, járgányok, mert mondjuk gyönyörű az időjárás és ezt megengedi, hanem mert drága az üzemanyag. Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyag töltő állomáson 9 lej fölött lehet már csak tankolni a benzin literét, értesült a Székelyhon. Hétfő délután már 9.02-ért lehetett tankolni a 95-ös oktánszámú benzint, a Pekó online adatai szerint. A Rompetrolnál és a Molnál ugyanennyibe kerül a benzin litere, míg az OMV és a lukai töltőállomásokon 9.12-ért kérnek egy liter benzinért. A dízel már a 10 lejt közelíti az elmúlt napok drágításainak következtében. A legolcsóbbnak számító Petrom kutaknál 9.73 baniba kerül a gázolaj litere, míg az OMV-nél és a Molnál, valamint a Rompetrolnál 9.82 banit kell fizetni. A Lukoil kutakon már a lélektani 10 lejes határ közelében van az ár, 9.94 baniért lehet tankolni a gázolaj literét.
0: Fun FM Rádió, Fülig zene!

2017-ből szólt Michael Bublé és az I Believe in You. Most jó nagyot ugrunk vissza az időben, szinte 50 éve annak, hogy a szombatesti lázas lágerlistákat is meghódította. 1978. május 4-én a Bee Gees Night Fever című kislemeze elfoglalta a brit slágerlista első helyét. A szombatesti láz betétdala a zenekar egyik legsikeresebb felvétele lett, és ma már igazi klasszikusnak számít. A Night Fever nem csak Nagy-Britanniában, hanem természetesen a tengeren túlon is hatalmas sláger lett, és 2 hónapon keresztül vezette a Billboard 600-at. A szombatesti láz filmzenéi közül a How Deep Is Your Love és a Stayin' Alive is vezette az amerikai slágerlistát, utóbbit pont a Night Fever váltotta az első helyen. Érdekesség egyébként, hogy a dalhoz még 1978-ban hivatalos klip is készült, ám azt a közönségnek csak 26 évvel később, 2004-ben mutatták be. Sokan vannak, akik ismerik a legendás musical betétdalait, a háttérben már szólt, talán a legismertebb, a Bee Gees előadásában ez a Night Fever.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Reklámot hallottak.

Lassan, de biztosan megsárgult Csíkszereda is a hőtérképen. 13 Celsius fokot mérnek, ha minden jól megy és terv szerint halad, a 23-24 fokot is elérhetjük a mai napon. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt nálunk az éterben. 5 perc maradt hátra 11 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Rögtön utána pedig Korodi Attila Csíkszereda polgármestere a város idei költségvetés tervezetét fogja bemutatni élőben. Tartsanak velünk!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaznak a bizalmatlansági indítványról. A dokumentumot a PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció nyújtotta be az Ilija Volozsán vezette kormány leváltására. A UNIT nevű új pártban tevékenykedő 5 független parlamenti politikus, 4 képviselő és egy szenátor hétfőn bejelentette, hogy nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Figyelmeztetésként írták alá az indítványt, mert szerintük a kormány döntései nem a román nép érdekét szolgálják, de nem támogatják azt, mert a kezdeményezőik nem kínálnak világos alternatívát, nem vázoltak egy kormányprogramot és nem javasoltak miniszterelnök jelöltet. A Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselői és szenátorai ma jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról, jelentette be hétfőn Dominik Fritz pártelnök. A PENELE képviselői szintén jelen lesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a szavazás előtt kivonulnak az ülésről. A teremben csak a frakcióvezető és a frakcióvezető helyettesek maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a szavazás szabályszerűségét. Az RMDSZ képviselői és szenátorai szintén jelen lesznek az indítvány vitáján, de nem szavaznak. Nikus Jordan hétfőn Jerevánban bejelentette, hogy Európa képes ellensúlyozni az Egyesült Államok esetleges részleges kivonulását a kontinens védelméből. Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón emlékeztetett, Donald Trump már első elnöki mandátuma idején jelezte, az amerikai védelmi stratégia egyre inkább az indiai csendes óceáni térségre összpontosít, és nem Európára. Fokozatos lépéseket fog tenni ebben az irányban. Nikus Jordan örvendetesnek nevezte, hogy Európa megértette ezt az üzenetet, és már megkezdte saját védelmi képességeinek megerősítését. Hozzátette, hogy a SAFE és más eszközök révén folyamatban van a lemaradás ledolgozása. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek, május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, értesült a MASZ-ról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben is javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is tele fülik zenékkel, illetve mint már korábban ugye bejelentettük, Korodi Attilával, Csíkszered a polgármesterével a város költségvetés tervezetéről fogunk beszélgetni, a beszélgetés élőben követhető Facebook Live-on is, tartsanak velem, hamarosan kezdünk.
0: Ez már nem koffein, ez rutin. Fan FM. Kotyogó. Ne, ha...

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 7 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és indítjuk azt a bizonyos beszélgetést, amiről már korábban többször beszéltünk. Korodi Attilával, Csíkszereda polgármesterével a város költségvetés tervezetét fogjuk kibeszélni. Kellemes délelőtöt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ugye költségvetés tervezetről beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy még nincs elfogadva. Értsem úgy, hogy ez még változhat?
2: Természetesen, hogy a testületnek a döntése a költségvetés végleges formája. Ilyenkor a polgármesteri hivatalonak, így nekünk is az a feladatunk, hogy egy kézzelfogható és valós számokra ráépülő költséget is terjesszünk be, ezt meg is tettük, és ennek a vitája héten zajlik, és a héten lesz elfogadva, és erről a tervezetről beszélgetünk.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk a számok nőhetnek is?
2: A számok nem tudnak nőni, hanem maximum a leosztások között lehetnek némi különbségek, mert a bevételi oldal az fix. Azt látjuk, hogy honnan, miként mennyi bevétel van, és arra lehet támaszkodni a kiadási oldalon is.
1: Ugye nagyon fontos, számtalanszor beszélünk arról, hogy költségvetés, de az emberek nem biztos, hogy értik, azaz hova megy be a közös, és mibe kerül ki a közösből, illetve mire mennyi jut.
2: Ez egy kicsit olyan, mint a családi költségvetés, hogy a családba is fizetést kapunk, esetleg, hogyha van földterületünk, vagy valamilyen ingatlanból bevételeket kapunk, ha van egy bankszámlabetétünk, akkor arra valami kamatot kapunk, ezek mind bevételek. És tudjuk, hogy egy évben mennyi bevétel lesz számunk a családban, akkor ehhez viszonyítottan megtervezzük a kiadásokat is, és ehhez arányítjuk a rövid távú és a hosszú távú költségét egy családnak. Így van a városházán is. Nekünk a bevételek három nagy csoportból adódnak. Van egy olyan csoport, amelynek a céliránya nagyon direkt és egyenes, ezek azok az ÁFA-ból visszaosztott kormányzati pénzek, amelyek oktatási rendszerre, vagy szociális háló működtetésre, vagy éppenséggel kultúra fenntartásra fordítjuk. Van egy olyan rész a központi költségvetésből, amit úgy nevezünk, hogy mindannyiunk fizetéséből lévő személyi jövedelem adónak a 21%-a. Erről majd beszélhetünk, hogy ez hogyan alakult, de ez egy tétel, 61%-át azoknak az adóknak, amelyeket fizetésen befizetünk az állam fele, visszajön minden önkormányzatnak. És akkor a harmadik pedig a helyi adók, arról is sokat beszélgettünk, amelyeket radikálisan újraférceltek Bukarestben, és ennek következtében mi is ezt kellett tegyük, az a harmadik tétel. És ezekből áll össze. Van egy rész, ami célirányos, és van egy rész, amelynek ad egy szabad mozgásteret, hogy mire költ, mire használod.
1: Ezt akartam mondani, hogy az emberek sokszor csak annyit látnak, hogy vagy elmarad egy beruházás, vagy túl sok a fesztivál, viszont vannak olyan tételek a költségvetésben, ami csak arra fordítható célirányosan.
2: Így van. Igazából most ez az év olyan lesz, hogy elmarad néhány fesztivál, folytott lesz, és megvalósul néhány beruházás, de erről beszélünk részleteiben. Ebben az évben azt gondolom, hogy azért sokkal-sokkal felelősségteljesebb az év, mert úgy, hogy a családokban is a költségvetések meg vannak feszítve, úgy minden kormányzatán, egy Csíkszeredában is feszített a költségvetés, vagyis az, amit be

0: tervezünk, azt sokkal jobban kell mérlegeljük, valamit el kell engedni, és valamit meg kell tartani, valamit szerényebb körülmények között kell megszervezni. Egy biztos, úgy raktuk össze polgármesteri hivatalként a Városháza és a városnak a költségvetését, hogy ez kiszámítható legyen, és a legfontosabb szolgáltatásaink, a legfontosabb beruházásaink működjenek, és azok a legfontosabb találkozási pontok, amelyekre a csíkszeredaiak számítanak, megvalósuljanak.
1: Ugye egész ország szinten a helyzet az nem rózsás. Körülbelül hol vagyunk mi ebben a helyzetben, Csíkszereda?
0: A közepén. A közepén. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk egy rossz helyzetben, de ha most visszamegyünk az elmúlt évekbe való viszonyítási rendszerben, akkor a Városháza bevételén is érződik az, hogy az a pénzérték, amelyel dolgozunk, az értékében, az infláció következtében sokkal gyengébb, mint mondjuk volt 2022-ben.
1: Mondjuk a személyi jövedelemadó visszaosztásával ugye volt, elég sok cirkusz volt az év elején, az emberek nem örültek annak,
0: hogy nőttek
1: a helyi adók. Ezekből most gyakorlatilag valamennyivel kevesebb lesz, mert hogy a tervezetben több szerepelt, csak hogy nem lehetett azt elfogadni.
0: Tehát nézzük meg, hogy néz ki akkor a bevételi oldal. Az áfát azt hagyjuk az utolsó fejezetként. Éveken keresztül a Városházának a legfontosabb bevételi forrása a fizetéseinken lévő személyi jövedelemadónak a 61%-a. Ez úgy alakult, hogy 2023 végén akkori pénzügyminisztériumi rendelettel ebből a befizetésekből kivették a nyugdíjakon lévő, azt a kicsi szerény, de nyugdíjakon lévő személyi jövedelemadót, kivették a banki kamatokon lévő személyi jövedelemadót, és kivették a tőzsdei profitból származó személyi jövedelemadót. Ez évente Csíkszereda Városházán körülbelül mínusz 30 millió lejt jelent. Közben már 2021-ben úgy dolgoztunk, hogy mi Csíkszeredaként Székelyföldön még csak Városvásárhely, ez a két város van, ha egy főre eső jövedelmet nézzük, akkor az átlag feletti, ezért az átlag felett lévő mennyiségből tavaly 15%-ot, ebben az évben 25%-ot lekattintanak egy ollóval. Azt jelenti, hogy nem osztanak el nekünk annyit vissza. Tavaly 2,5 millió lejjel jött vissza kevesebb, ebben az évben meg 4 millió lejjel jön kevesebb.
1: Lényeges különbség.
0: Így van. És akkor ehhez képest pedig hozzá mérték a helyi adóknak a növekedését. Csíkszeredában a helyi adók alakulása következtében ebben az évben 5 millió lejjel több bevételünk van. De a Bukarestből visszaosztott tavalyi szabályzókhoz képest átírt szabályok szerint Bukarestből kevesebbet kapunk 9 millió lejjel. Tehát, hogy lássuk, a szerdaiak direkt befizetésben tényleg is mindenkinek köszönjük, nagyobb az erőfeszítés, de a fizetéseik, a jövedelmeik után sokkal kevesebbet kapunk vissza, az ott marad a kormányzatban, az 9 millió lejjel. Tehát a Városháza szintjén ez egy mínusz 3,5-4 millió lejjes tételt jelent. És ez azért fontos, ezek számok, hogy azt kell mindannyian lássuk, és ezt látjuk mi is, és ezért szolidárisan együtt cselekszünk a Városháza és az alintézményeink is, hogy mindenki a nadrágszíját meg kellett húzza, mert a legfontosabb, hogy a szolgáltatásaink jól működjenek, hogy az oktatási rendszer finanszírozása jól működjön, hogy a szociális háló jól működjön, hogy a legfontosabb kulturális és sport tematikák jól működjenek, de ha lehet, és van erre lehetőség, akkor szerényebben álljunk hozzá az eseményekhez, a Városházának a direkt működtetéséhez, az intézmények fenntartásához. Ebből állt össze az, hogy pluszok, mínuszokkal hiába, hogy kevesebb, de mégis össze tudunk rakni egy életképes költségvetést. Ami viszont, ha megnézzük a direkt statisztikákat, sokkal többet jelent, hogy azért az áfával együtt, az áfa leosztásból többet kapunk vissza. És azért kapunk többet vissza, mert ilyen tételekben, mint például beteggondozás, 2 millió lejjel többet kapunk, azt is jelenti, hogy több beteget látunk el 2026-ban, mint 2025-ben. Ez otthoni beteggondozásra gondolok, ahol van egy alkalmazott a beteg mellett, vagy egy pótlék a beteg mellett neki a segítésére. Ugyancsak közel 5 millió lejjel többet kapunk azért, hogy a gyerekeink a városi buszhálózaton tudjanak ingyenesen utazni. Ez nagyon fontos dolog. Tavaly 4 millió lej volt, az a 7 buszhozót arányítva, most 8,6 millió lej, ez pedig a 22 buszhoz van arányítva. Teljesen más az ritmus, ütemterv, hál' Istennek is sokkal több bérletet tudtunk értékesíteni, ezért többet kompenzál az állam, és ez jó. A másik felől pedig ezek mind direkt lauszásos pénzek. Ezek olyanok, amelyek, ha megnézik a teljes számokat, azt jelenti, hogy a városköltséget és a működési oldalon sokkal több, és mondok egy számot, tavaly 150, közel 152 millió euró volt a működési oldal, ebben útkarbantartástól, intézményeken át, szociális hálóig, mindenben, nem oktatás, ebben az évben 173. Épp most fejeztem be, volt egy 2 órás egyeztetésünk a vállalkozói szövetségekkel, és ott beszéltük át, elmagyaráztam, hogy viszont a 173-ból, ha visszaveszem azokat a direkt áfalasztásokat, amelyek többek a tavalyhoz képest, akkor a tavalyi működési költség alatt vagyok. És még megint fontos, hogy ebben az évben közel 20 millió leisporoltunk meg a működési oldalról, amit áttettünk a beruházási oldalra azért, hogy a beruházási projektjeink működjenek sokkal egészségesebben. Úgyhogy teljes átalakulás folyamatban vagyunk benne, ezért én azt érzem, hogy persze, hogy a lehetőségeink szűkösebbek, nem akkora a dinamika, de a város egymagában működni fog, a legfontosabb beruházásaim működni fognak, és igen, el fogunk engedni néhány pontszerű beruházás, vagy néhány eseményt, de egy magában az egész költségvetés által generált városi élet az zajlani fog. Tehát az építőtelepek, a kultúra, a sport, az oktatási rendszer, ahol ebben az évben többet költünk az oktatási rendszer tavalyhoz képest is.
1: Ugye úgy fogalmazott korábban, hogy meg kell húzza mindenki a nadrágszíjat, és amikor erről beszélünk, vagy ezt halljuk, mindenki a saját boldogulását teszi először előtérbe, viszont a saját boldogulásunk az ott van, hogy legyen jó infrastruktúránk, legyen közvilágítás, legyenek jól felszerelt tanintézményeink, ezért is fontos, hogy beszéljünk a költségvetésről, hogy mire mi jut és mire mit költünk.
0: Igen, ez egy kicsit száraz téma, de azért örülök annak a meghívásnak, mert a száraz témákat is, hogyha el tudjuk magyarázni, vagy meg tudjuk beszélni, akkor lehet, hogy sokkal tapinthatóbb, kézzelfoghatóbb. Egy biztos, hogy a Városháza nem áll le, dolgozunk, de viszont mi is érezzük azt a fajta stresszet, nyomást, ami egy normális családon belül van, ugyanabban a hangulatban teszik-veszik, mert a jobban be kell osztani, mert amivel most dolgozunk, az szerényebb, mint volt néhány évvel ezelőtt. És adok egy példát. Kiszámoltattam a kollégákkal, hogy mekkora a pénz értéktelenedés a Városházán a leosztásokhoz képest. 2022-ben 74, majdnem 75 millió lejt kaptunk. Bocsánat, 74, kerekítsük lefelé, 74 millió lejt. Ebben az évben, ez személyi jövedelem adó leosztásból, ebben az évben 83,3-at. De a mostani 83,3, ha az inflációs indexeket visszafordítjuk, akkor 2022-ben az 59-et, még 60 millió lejt sem jelentett. Tehát a 2022-es évben 15 millió lejjel kevesebbet kaptunk volna, azt már akkor is nagyon éreztük volna. Volt egy erős fejlődési időszak, ezután is lesz, de én azt gondolom, és köszönöm szépen mindenkinek, és gondolok itt az alintézményekre, vezetőkre, munkaközösségekre, hogy megértették azt, hogy mindannyian együtt kellett úgy a város házi rendszer működését csinosítani, hogy közben a partnereinknek a programjai, az oktatási hálózatunk, a betegellátás, a beruházásaink, az mind működjön egymagában, életképes legyen.
1: Na ugye, tehát akkor adja magát a kérdés, hogyha ennyi pénz van a költségvetésben, akkor miért kell szigorú gazdálkodásról beszélni? Hát azért, mert sokkal kevesebbet ér az a pénz, ami jelenleg van.
0: És 300... ami szabad rendelkezésünkre áll, tehát amit szabadon tudunk használni, nem direkt célirányos, az kevesebb. Még mondok két dolgot, ami miatt a szabadon rendelkezésünk összegek kevesebbek. Például, míg tavaly a kormány adott 2,5 millió lejt távhő szubvenció kompenzálása, ettől az évtől már semmit nem ad. Ettől a hévtől mi 3,7 millió lejt be kell tervezni a költségvetésbe. Ez ismételten a szabad mozgásból lenne vesz. Vagy igen, azért, hogy a beruházás, hogy működjenek, társfinanszírozás, a PENER és pályázatainkhoz van egy hitel, azért, hogy működjenek az építőtelepek, a városrészi részt tudjuk lefedni. Ennek van 3 millió lejt kamat lába. Olyan, mint a család, ott is számos a kamatok a ergo, akkor jobban kell belül menedzseljem a kiadásaimat, hogy érjenek össze ezek a számok.
1: Na tulajdonképpen ez egy rendkívüli jó példa volt arra, hogy megértsük, hogy hogyan is működik egy városnak a költségvetése. Tehát ahhoz, hogy mi mondjuk következő télre is szubvencionált távhőt kapjunk, ez valakinek a pénzt be kell rakni. Ezúttal most a város lévén, hogy az állam visszavette az ő részét.
0: És még mondok egy példát. A közösségi közlekedés, tömegközlekedés minden jelentősebb városban egy olyan eszköz, amely az életünknek a minőségét javítja. Könnyebben jutunk el, kevesebb stressz, a családok szabadabbakká váltak, gyerekek, idősek mozognak a városban. Ezt meg tudtuk teremteni ezzel az autóbuszhálózattal. Mondok egy egyszerű példát. Ez a történet azt is jelenti, hogy mondjuk amíg tavaly a Csíkitanasznak a közszállításos rész költsége valahol 5 millió lej körül tornyosult, ez most 13,5 millió lej körül van. Természetesen kormánytól, áfából több szubvenciót hívtunk le, mert több diákbéletet adtunk ki, 8,6-ot. De még így is a különbségnél a jegybevételek és a városházi szubvenciót oda kell tenni. Tavaly mi nem szubvencionáltuk, tavaly előtt sem a tömegközlekedés direkt szubvencióval, mert megoldottuk a bérlet szubvenciókból, amelyet az államot a diákoknak azt a részt. Most pedig meg kell tegyük, és ezt pontosan meg is nézem a jegyzetemben, pillanat, 3,7 millió lejes többletet jelent. Ez is kiadási oldalon jelenik meg. Nem baj, hogy megjelenik, mert ez egy szolgáltatás. Tehát ezt a szolgáltatást a város fenntartja, és látszik ennek a pozitív hatása. Ha nem tennénk meg, akkor sokkal többet ingáznának a szülők, vagy a nagyszülők, vagy a gyerekek érdekében sokkal több autó lenne az utakon. Így kevesebb van, de ennek van költsége. De azért a 21 busznak a költsége, működtetése nem azért lett nagyobb, mert nem takarékosan gondolkodunk, hanem azért, mert például jelentősebb több buszsofőrként beüljön a kormány mellé. Takarékosági példát is mondok. Míg 7 busszal tavaly egy átlag hónapban a dízel üzemanyag havonta körülbelül 80 ezer lej volt, így 23 busszal ebben az évben, plusz a téli időszakokban odaszámolva a buszpályaudvar és a buszgarások fűtését, az üzemanyag ár egyben 80 ezer lej. Tehát háromszor annyi autónk van, két nagy épületcsoportunk, és az egyben gázszámlában annyiba kerül, mint azelőtt 7 busznak a dízel üzemanyaga. Tehát ez is látszik, hogy racionalizálunk, de azért az autóbuszokat vezetni kell sofőr kollégáknak. Azok a sofőr kollégáknak a fizetését azért kell megadjuk, mert azáltal működik a rendszer. Úgyhogy ezek érdekes elemekből tevődnek össze, és az olyan sok kis apró elemből rakódik össze a kiadási oldal egy városházának.
1: No, akkor konkrétan mennyi az annyi, amit idén költhetünk?
0: Idén működésre költünk 163 millió lejt, de direkt szabadon felhasználható összeg az kevesebb, így az jelenti fizetéseket, intézményműködtetést, és beruházási oldalon pedig 184,5 millió lejt. Ez jelenti főleg a nagy penerelés pályázatokat és a beindult penerelés, tehát az a színház, a városháza, a digitalizáció a köztereken, a kamerás pályázatot, amelyekkel a közbiztonságot növeljük, plusz ez hozzájött az elmúlt végén a második felétől a Vigadónak az átépítése pályázatból, a Fodor Sándor Park átépítése pályázatból és a Kortárs Képzőművészeti Alkotó Központ pályázatokból. Ebben az évben a 184-hez még fog jönni újabb pályázatok, amelyeket megnyertünk, amelyeket leszerződünk, de mivel ezek nincsenek leszerződve, nem részei ennek a tételnek.
1: Tehát ugye gyakorlatilag ugyanakkora vagy kisebb költségvetésből kell boldogulni, de a feladatok azok nem állnak meg, tehát azok folyamatosan
0: nem,
1: nőnek.
0: Nem, és azok nőnek. Tehát a feladatok nőnek, az nem baj amúgy. Tehát az nem baj, az önkormányzatnak több feladatot adnak. Az viszont érzékelhető, hogy a személyzeti rácsleépítésekkel és a költségvetési értékleléssel ez azért nekünk ad elég gondolkodni valót. Én tényleg mindenkinek köszönöm a Városházán azt, hogy szolidárisan hozzáálltak ez a témához, és össze tudtuk rakni azt, hogy ebben az évben is működjön. De viszont azt is ide kell számolni, hogy ebben az évben most május 5-én vagyunk ma.
1: Így van.
0: Gondoljuk el, hogy május 5-i és 7-en fogadjuk el a Városháza költségvetését, mert az állam hamarabb nem engedte meg nekünk, ahelyett, hogy ezt megtegyük mondjuk a januári hónapban, nehogy is nem, egy nyugat-európai országban, decemberben, vagy egy, mondjam azt, hogy sajnos utóbbi a szokás rendjében valahol márciusban. Nem. Május közepén fogadjuk el a költségvetést. Az azért komoly kihatással van, és nem direkt erre az évre, ahol költségforlós, hanem arra, hogy minden egyes jövőben néző feladathoz a közbeszerzéseket, hogy egy tervet tudjunk kérni, hogy egy utat tudjunk megközbeszereztetni, hogy egy könyvet tudjunk kiadni, hogy egy iskolánál egy homlokzatot lehessen leburkolni, az ettől kezdve kezdjük közbeszerezni, és azok elhúzódnak hónapokon keresztül, mert rengeteg feladat van. Úgyhogy ebből kifolyólag a következő éveket is lassítják az ilyen eltolások, ami nem jó. ami nem jó.
1: Feltételezem, hogy a városnak rengeteg olyan kötelező kiadása, terhe van, amit fizetni kell, emiatt ugye máshonnan kell értékeket elcsoportosítani. Ezekről lehet még vitázni, vagy ezek ilyen kötelező körök? Ezeket ki kell fizetni?
0: Vannak, amelyek kötelező körök, mert azokat ki kell fizetni. Ezek olyan témák, amelyek a szolgáltatásainkhoz kötődnek, a fűtésszámlához, a villanyszámlához, az oktatás. Kicsit az oktatás. Oktatási fejezetre hála Istennek, hogy többet tudunk tervezni, és többet is akartunk tervezni, mint az elmúlt évben. Most 26,3, majdnem 26,4 millió lejt tervezünk, és ha az ez évi módszertanhoz számoljuk, akkor ez tavaly 20 millió lej volt. De ez azt is jelenti, hogy ebben direkt jöttek több szubvenciók, például a közszállításra, de azt is jelenti, hogy karbantartási munkálatra többet terveztünk be, fűtés, villanyra, az energiárakból többet terveztünk be ebbe az évben. Tehát, hogy maga az a saját vállalásaink is, a szabadon lévő erőforrásainkból több, mint egy évvel azelőtt, mert hogy nekünk fontos az oktatás. Az oktatás most úgy állunk, hogy hála Istennek rengeteg óvodánk nagyon jó állapotban van, nagyon sok iskolánk nagyon jó állapotban van, minden óvodaiskolai terem felbútorozva, minden óvodaiskolai teremben szaklaborok rendbe téve, gondolok óvodai termeknél a logopédiára, az iskoláknál egy fizikalaborra, egy kémialaborra, egy nyelvlaborra, vagy éppenséggel egy pszicholaborra, szakműhelyek egy és fél mértékben teljesen újra technologizálva mind a négy középiskolában. Ezek olyan beruházások, amelyek teljesen más alapra helyezték a középiskolai oktatásnak a minőségét, mint infrastruktúra. Viszont a működtetése is legalább ekkora feladat.
1: Ugye megfigyelhető tavalyhoz képest, azaz 2025-höz képest az önrész aránya jóval megnőtt. Tavaly, hogyha jól tudom, 13 volt, idén 33%. Tény is való, hogy ebben van egy közel 30 milliós hitelünk is, mert hogy kénytelenek voltunk hitelhez folyamodni.
0: Igen, ezek a projekttípusok. Míg tavaly a legtöbb projektünk az még a regionális operatív programból volt, ahol az önrészek alacsonyabbak voltak, így saját költségvetésben megfinanszíroztuk a Nagy Imre iskolának a teljes felújítását. Néhány számlát most fizettünk ki tavasszal, de hogy a nagy részét tavaly kifizettük, vagy a Petőfi iskola torna terminek a befejezését saját költségvetésből fejeztük be. Ebben az évben a beruházási oldalon van legalább 2-3 nagy tétel, az önrészek jelentősek. Ez miből adódik, hogy a Pennerer és típusú uniós finanszírozásban az épületeknél energetika hatékonyságra adnak. Ez nagyon jó. Színháznál sokkal takarékosabban tudunk majd üzemeltetni, városházát sokkal takarékosabban tudjuk üzemeltetni, de amikor a projekteket elkezdtük összerakni, megtervezni, amikor a szakemberek bementek az épületekbe, amikor megbontották a falakat, amikor megnézték a födémeket, a padlózatot, rájöttek arra, hogy életveszélyes körülmények között vannak ezek az épületek. Ezeknek nem lehet csak egy energetikai felújítása, ezeket gyakorlatilag statikailag is rendbe kell tenni, hogy 50 évig álljanak a lábukon legalább. És ezért az önrészek, de ez nem csak Csíkszeredára jellemző, országos szinten minden egyes nagy beruházásnak penneléből az önrészek akkorák, hanem egy picivel többek, mint az alaptámogatás, ami csak energetika hatékonyság fejezetet fedi le. Ebből kifolyólag igen, a színházat, a városházat tudjuk befejezni, hogy hozzárendeltünk beruházási hitelt a hosszú évekre is felosztva, mert így is jobban megéri, mint hogy ránk omlik, a közösségre omlanak ezek a történelmi épületek. A Vigadó vagy a Művészeti Kortárs Alkotó Központ, az már a regionális operatív programból van szerződve, ott az önrészek alacsonyak, ott 6-7% ahhoz képest, hogy mekkora az összberuházás. Azok már a régi klasszikus példák szerint mennek. De így ebben az évben az önrészek kivannak, kicsúcsosodtak ebből a szempontból. Jövőtől jönnek inkább a poros projektek, ott, ahol viszont ami be fog jönni, ez mondjuk 26, de főleg 28-ra, hogy érnek be újabb szállin és útfelújítások, ott például a Nagy István negyedben is az önrész jelentős lesz. De meg kell tegyük, miért? Mert az egy közhasznú feladat, egy negyedet teszünk rendbe. Ezeket mindig számolni kell, és mindig azt tudtuk mondani, hogy lehet, hogy egy témánál, amely fontos, közbiztonság, épület átlagvédelem, lakonélek felújítása, a ma elköltött egy lehet sokkal olcsóbb, mint hogyha 6-7 év múlva költsük el.
1: Tehát ugye vannak a szabadon rendelkezésre álló alapok, amelyekben szintén vannak kötelező kifizetések, de hogyha megnézem a leosztást, ezek mind-mind a saját jólétünket szolgálják, tehát távhő támogatás, ez a szubvenció, ez 3,5 millió, tömegközlekedés hozzájárulás, ez közel 4 millió, 3,75, így igaz, hogy ebben vannak a hitelkamatok, de hát hosszú távra kell nekünk gondolkodni. Mindenki azt szeretné, hogy nekünk most itt jó legyen, de nem árt, hogyha mondjuk még 20 év múlva is van iskolánk, van óvodánk, vannak útjaink.
0: Ez muszáj, nagyon ezek fontos. Állandó költséget jelentenek. Ugye az útak egymagában a karbantartási fejezet az a működési oldalban van, de mondjuk egy példát, hogy beszéltünk a 162-ről. Ugye az valóban a TAÖSZ képes kicsit kevesebb is, mert megnőttek az egyenes, direkt leosztású alapok. De ebben van egy 11 millió lejes tétel, ami út, karbantartás és felújítás. Tavaly emlékezzenek vissza a Petőfi utcának egy végére, emlékezzenek vissza a Kossuth utcára, emlékezzenek vissza a Mérleg utcában levő elfolytatott beruházásokra, amelyet most is folytatunk, és másokra, ahol nagyon komoly, karbantartásos szerű, de útállag felújítást végeztünk el, és ezek fontosak. Ebben az évben is akarjuk ezeket folytatni. Miért? Mert az egymagában az életminőséget javítja. Nem lehet csak beton, aszfalt téglában gondolkodni. Tehát minden egyes útra, épületre tartalom is kell legyen. De viszont, hogyha rossz az épített környezet, akkor tartalmat sem lehet kreálni, mert az embernek a közhangulata nem olyan. Úgyhogy ezt egyensúlyba kell tartani. Fejlesztünk, beruházunk, másik felől igyekszünk a közösségi életet úgy segíteni, főleg a partner szervezetek támogatásával, hogy az a számtalan program bennünket a közösségi terekbe kihozzon, együtt legyünk, és nem ragadjunk be abba a nagyon nehéz hangulatban, ami igen, otthon a házak falak között van, normális, nehéz időszak van. Ugye a városházak falai között nehéz időszak van, ugye a családi házak falai között is nehéz időszak van, mert várjuk, hogy már egyszer kezdjen felszabadulni ez a nyomás a fejünkről.
1: Ha már erre így kikanyarodtunk, mennyire nehéz polgármesterként azt mondani, hogy itt meghúztuk a vonalat, erre már nem jut?
0: Nagyon. Mondok, ezt úgy nem tudják sokan, de hogyan alakul a költségvetés? Ugye megköszöntem a kollégáinknak. A kollégáink el tudják vinni a döntéseket, hogy hol racionalizálnak egy adott szintig, mondjam azt, hogy 90%-ig. De van olyan, ahol már ők is azt érzik, hogy már nem tudjuk, mit csináljunk. És akkor azt mondom, igen, van az a felelősség a polgármesternek, hogy húzzuk meg a vonalat. És akkor én persze egyeztetem, mégis az én döntésem, meghúzom a vonalat, mert valahol le kell zárni. El kell kezdeni az évet. Igaz, a felén tartom, mert most engedtem, hogy kezdjük el rendesen, de el kell kezdeni az évet. És utána valamilyen szinten próbáljuk korrigálni. Az a gond az elmúlt évekhez képest pont a lej elértéktelendése, vagy a visszaosztásoknak az aránya, a csökkenések az aránya miatt, hogy az a mozgástér, amely van egy éven belül, most sokkal, de sokkal kisebb, majd minimálishoz képest, ami volt 25-ben, 4-ben, 3-ban, 2-ben. Ez egy nagyon erős változás, de ehhez is alkalmazkodnunk kell. Ez van, tehát én azt gondolom, hogy minden önkormányzatban van egy alkalmazkodási muszáj, és ezt meg kell tenni, úgy egy családban is.
1: Tehát feltételezem, hogy az oktatás az a terület, amelyiken nincs pardon, amit bele kell tenni, bele kell tenni.
0: Azért ott is őszintén, és ez én tehát tényleg hál' Istennek, az iskoláink álmodnak, terveznek, gondolkodnak, de mivel masszív, tavaly évben 35 millió lejes beruházás volt az iskolai részen, ebben az évben pedig 11,5 millió lejes beruházási fejezettel megyünk, a működés az 26 millió lejre felvisszük, ami lefett karbantartás, de mindenféle más tevékenység, de valahol azért ott is volt a dolgok, amelyeket ki kellett húzni, mert nem fért be, nem fért be.
1: No, de szerencsére az elkezdett beruházások nagyjából elkészültek, tehát hogy jól állunk, tehát jól felszerelt tanintézményeink vannak. Azt hiszem, hogy még egy tornatermünk van, ami még befejezés előtt áll.
0: Be kell fejezni a tornatermet a Nagy Istvánnál, a saját költségvetésű projekt, és jön egy olyan projekt, amely sürgős, most annak nekifogtunk a megvalósítatósági tanulmánynak, ez a Rebreának a tornaterme. Ott vannak statikai problémák abból adódóan, hogy az alatta lévő tőzeges réteg összetapadt, összeszikkadt, ezért ott kell egy frissítő beruházás. Hál' Istennek az expert is kimondta, hogy kevésbé statikai probléma, mint egy állag megőrzés és hozzáalakítás, plusz vízelvezetési megoldások, és van még egy, ami be van listázva az Országos Beruházási Társaságnál, hogy mikor aktiválják, az kiderül, mert ott most le vannak állítva ezek, az a Gógának a tornaterme. Ugye a Campus projektben még volt nekünk egy elképzelésünk, hogy egy tornatermet a Kályi János Kós Vence sportkomplexumhoz beviszünk, de mivel a kormány felmondta a nagy Campus projektet 100 millió értékben, attól most el kellett tekintsünk, úgyhogy az most nincs napirenden, és amíg nem lesznek újabb jelentős kiírás, oktatáshoz nem is lehet napirenden.
1: Ugye az oktatás fenntartása az egy jelentős terület, és ez nagyon hangsúlyosan megjelenik a költségvetésben, de nem is kérdés, hogy miért kell erre ekkora összegeket fordítani.
0: Ez azt látom, hogy egyik erőnkben van, hogy a jó oktatási rendszerhez, amit mi a Városháza hozzatunk tenni, és ez a infrastruktúra minősége, a didaktikai eszközöknek a jelenléte, a műhelyekben a felszereltségek, a digitális oktatás, a minden teremben a behozatala, az, hogy a sportelmekben sporteszközök vannak, ezek a létkérdés most már. Most tényleg, ilyen szempontból 21. századi osztálytermeink, sportelmeink, óvodatermeink és szakmihelyink vagy szaklaboraink vannak. És ez a projekt, hogy lezárjuk most, nyáron lezáródik utolsó szaklaborokkal, akkor egy olyan dolgot értünk el, ami a 70-es, 80-as években a kommunista léptékben volt letapintható, de az nem ezt a minőségi lépést jelentette. A mostanihoz nagyon gyorsan fel tudtunk zárkozni, és hát ez jó volt. Itt köszönöm mindenkinek itt is, akik a iskolákat vezetik, tantestületeknek, a műhelyben dolgozó mestereknek azért a rengeteg témáért, amivel jöttek, hogy segítsük, és a Városházának azért, mert az elején nagyon féltünk ettől a projektől. Ez nem csak egy szerdai projekt, több helyen pályáztak ilyenre, attól féltünk, hogy nem lesznek beszállítók, nem lesznek eszközök. Hát ez a projekt nagyon szépen működött, időben tudtunk közbeszerezni, időben tudtunk lépni, és a nagy dömping előtt még végig tudtunk menni rajta.
1: Szerencsére legalábbis én úgy látom, hogy 2026-os helyzetet tekintve nem vagyunk abban a szerencsétlen helyzetben, hogy tűzoltásra kelljen nagyon sok pénzt fordítani. Mi alapján döntik el, hogy akkor most mi igen, és mi nem, mert ugye priorizálni kell, és az előbb említette, hogy az oktatás területén is voltak olyan projektek, amiket el kellett engedni.
0: Mert megnézzük azt, hogy mit enged meg. Van egy beruházási listánk. A beruházási listánk itt van is nekem, mert a gazdasági konzultatív tanácsra használtunk egy ilyet, látok egy sorszámot, 72 pozícióval rendelkezik. 72. Ebben tervezések vannak benne, előtervek, a kiviteli munkát. Ha elgondolnák, 72 nincs, hogy megvalósítani. Ez legalább 10 évre munka. De mindig kell lépegetni ezekkel előre, egy adott stratégia mentén. A stratégia azért fontos, mert nehéz helyzetben is téged terel egy adott irányba, és a stratégia beruházási részén az a városfejlesztési stratégia, ami el van fogadva, és a következő 10 évre nekünk megmondja az irányt a legfontosabb folyamatokban. Ahhoz viszonyulunk. Másik felül pedig a működésnél igénybe vesszük a mindig a taktikai részét, hogy ha már van egy jobb szociális háló, jobb oktatási háló, egy elég stabil kulturális intézmény rendszer, akkor mennyit tudunk engedni magunknak, hogy ebben mennyi tartalmat tudnak ők kreálni? Ez itt a kérdés, és itt lehet még alakítani, ez már egy taktikai lépés. Tehát a stratégia főleg a beruházásoknál, a többinél főleg taktikai. Ami stratégiai viszont az az, hogy mondjuk ipari parkot hozunk létre, hogy a coworking irodán működik, hogy tervezünk egy inkubátor központot, annak is tervezése. Ezek azért stratégiai kérdések, mert ezek munkahelyteremtő folyamatok. Viszont az, hogy mondjuk ebben az évben a tavaly évi 50 feletti program helyett 50 alatt lesz partnerszervezetekkel sajáttal, az azt gondolom az egy taktikai lépés, egy pontszerű lépés, és itt van mozgásterünk.
1: Ugye az idei költségvetés tervezetben a beruházások mellett ott szerepel még külön tételként az oktatás, illetve hát nyilván az oktatás mellett kulturális intézmények fenntartása, külön kultúra, sport és további támogatások, melyek azok a területek, amelyekből a legkönnyebben le lehet csípni, még lelkiismeret furdalás nélkül.
0: Nem lehet egyikből sem. Nem lehet, őszintén nem lehet. Tehát gondoljuk el, hogy akkor értünk ahhoz a fejezethez, amikor a kultúrás intézményeinknél is a vezetőkkel meg kell beszéljük, hogy mennyibe férjenek, miután már a Városháza körül mindent lecsipkedtünk. És akkor jött ez a fejezet. De úgy igyekeztünk, hogy amennyire fejezethez hozzá nyúlunk, azért a sport és a kultúra támogatás, ami a partnerek fele megy, a rengeteg kis civil mozgalom vagy szövetség fele az, amilyen mértékben lehet maradjon meg. Igen, ebben az évben a játékszínünk, a néptáncszínházunk és a múzeumunk is szerényebb körülmények között kell megszervezze az életét. Ehhez egy kicsit segít az, hogy hát hála Istennek, hogy a kulturális fejezetre azért ebben az évben rengeteg lesz költve, mert a hitelnek például egy harmada az a színház felújításra megy. hogy a színház felújítása lehívtunk még jelentős több tízmilliós összeget. Tehát ezek azért fontosak, mert ezek is egyben a kultúrás intézményrendszert erősítik. De igen, van olyan, amikor egy-egy kultúrás intézménytől néhány százezer lehet, vagy egy-két millió lehet le kell csípni, és ez nagyon fájdalmas. Ez nagyon fájdalmas, de rövid távon időnként ezt meg kell hozzuk, mert másként, ha nem, nem tudunk jövőben felállni, nem tudunk tovább menni. Úgyhogy ezekben a vonzás rendszerekben nagyon fájdalmas, amikor hozzá kell nyúljunk az intézmény, alintézményeinkhez, nekem jobban fáj, mint a városháza, mert azt mondom, hogy inkább én kettő nadrágszíjat húzok, csak már nem tudok húzni rajta, akkor már téged is be kell, te is próbálj segíteni húzni rajta, mert hogy közösen kell ezt, és együtt kell ennek a helyzetnek a felelősség teljes léptékét meglássuk. Tehát azt... itt nem vagyunk külön emberek, egy önkormányzatban lévő minden alintézmény és önkormányzat intézményrendszer is együtt cselekszik.
1: Azt érzem egyébként, hogy az évelei eseményeket tekintve valahogy ezt a közös felelősséget, ezt annyira nem érezzük mi polgárok, vagy nem tudom. Tehát gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik jólétet teremtünk a városháza, vagy mondjuk a város vezetés, vagy az önkormányzat által, hogy jól érezzük magunkat egy helyen. De ehhez mindenkinek az apró kicsi részét be kell adni a közösbe.
0: Nem egyszerű ez a kérdés, és főleg akkor nem egyszerű, hogyha közben az élet az drágul. Tehát mindannyiunknak otthon, kezdjük így, a villanyszámlám, a gázszámlám, a napi kenyér, a heti vásárlási étel, kosár, az drágább. Ehhez még hozzá néhány jó szokás, ami egy kábel tévé, egy internet szokás, mi most már eszköz, azzal élünk, tehát az információt ad, tehát egy normális élethez tartozik. Ezek drágábbak, és akkor erre még rájön egy drasztikusabb adózási rendszer, persze, hogy kiveri a biztosítékot, ez teljesen normális. Az emberek is számolják, érzik, látják, hogy hol. Viszont az biztos, hogy az a legfontosabb, hogy ha gazdálkodsz, akkor igyekezzél ezek az erőforrásokkal minél józanabb és jól gazdálkodni, és ne csak elkölteni a mára, hanem mindig hagyjunk a következő évekre valót, ez pedig a beruházási oldal.
1: Mondjuk személy szerint én sem örülök annak, hogyha valaki több pénzt szeretne kivenni az én zsebemből, mint amennyit én mondjuk erre szánnék, de azért nem szabad elmenni anélkül, hogy rátekintenénk erre a területre, hogy a szubvenciókat azért csak élvezzük mindannyian.
0: Igen.
1: Tehát bármire. Most
0: a ezek közlekedő edények. Tehát igen, ez ilyen rendszer, hogy viszont nézzük meg azt is, ez még azért ad egy feladat a szerintem a Csíkszeredának a következő évek, és nem csak Csíkszeredának. Tehát most van egy országos szabályzó, ami arra kényszerít bennünket, hogy a szubvenciókat lassan vezessük ki. Akinek otthon gázkazány, azt mondja, ez normális is. Akinek távfűtés rendszeren van, azt mondja, hogy de tényleg, na, ez egy stabil rendszer, tehát nem van értelme. Klímapolitika szempontjából pedig valahol az út középen van. Az biztos, a szubvenciókat a távhőre évről évre valamilyen szinten ki kell vezetni, csökkenteni kell. Most még nem tud csökkenteni, csak stabilizálni. Azt jelenti, hogy az összeg, amit ráfordítunk, az nagyjából stabil, de az alapárak úgyis már az előtási költségek nőnek. És akkor lassan arányaiba véve kivezetődik, de ez egy hosszú éves folyamat. Van olyan város, ami nem tudom, hogy gondolkodik, ez amit zavar engem, hogy azért van olyan város Romániában, aki meg se hederíti, a számvőszék nem mond semmit nekük, aztán majd egyszer elvárja, hogy valaki mentse meg őket a szakadékból. Azért Szeredára jellemző volt az, hogy igyekeztünk, nem csak én, hál' Istennek az elődeink is, én így ismerem ezt a város mindig, amennyire lehet szépen beosztani az erőforrásokat, és valahogy megosztani ezt a folyamatot, hogy ne érjenek akkora sok hatások.
1: Tehát ugye a közvilágítás, az útkarbantartás, a szociális ellátás, tömegközlekedés, ezek gyakorlatilag alapbiztonsági kérdéseknek vagy szolgáltatásoknak számítanak egy város működésében. Tehát egy város, ami valamennyit ad magára, nem tudja megengedni magának azt, hogy ezek a szolgáltatások romoljanak, nem csak azért, mert kevesebb
0: így
1: pénzből.
0: Van. És ezért is például, úgy, ahogy az intézményi működtetésnél lehúztuk a költségeket, úgy, ahogy a kulturális sportesemény sorozatban 10%-a kevesebbet adunk a megtartott eseményeknek, tehát még szerényebben kell gazdálkodni, mint tavaly. Mikor azt nézzük, hogy útkarbantartás, akkor azért igyekeztünk ráfordítani 11 millió lejt, mert ez kövezéseket jelent, sokkal nagyobb az úthálózatunk évről évre, hála Istennek. Az aszfaltozási beavatkozások azok alaposak, pontosan azért, hogy többet tartsanak. Az útjelzőtáblákat láthatják folyamatosan, javítjuk, állagot frissítünk, a különböző eszközöket, amelyek segítik azt, hogy biztonságosabban közlekedjünk gyalogosként, biciklisként, vagy éppenséggel autósként azokat megtartjuk. Közvilágításra van nekünk egy nagy pályázatunk, ugye 8,7 millió lej is a tervezett költségvetés, vannak környezetvédelmi alaptól egy megnyert 4,2 millió lej is pályázatunk, ahhoz még 1 millió lejt hozzá kell tegyünk, mi azt várjuk, hogy engedjék, hogy aktiváljuk. Most már ott állunk, hogy kezdődhetne a kivitelezés. És akkor 2600 régi lámpatestet lecserélünk ledes, modern, ízó testekre. Azok az utcák, ahol láttak ilyen fejlesztést a lakók, tudják, hogy mi a különbség. És ezt szeretnénk, hogy ez valósuljon meg. De közben mondok egy számot, hogy azért 2 millió lejt el kell költeni villanyszámlára a közvilágításnál. Tehát, és úgy, hogy ez azért szűkös nem a szabva. Lehet, hogy azért vége felé még kell kompenzálni valamit. Vagy a hótalanításnál végre volt egy normális terünk. Persze, hogy egy halmaddal többbe került, mint egy évvel az előtt. Mert egy év azért főleg jegesítés, jégmentesítés kellett végezni, alig volt hó, most pedig azzal, hogy voltak hál' Istennek havas napok, több ledgépeket kellett bevonni a kritikus napokon, mert azokkal jobban, gyorsabban lehet hótalanítani, és ezeket így lehet felsorolni. Ezek mind olyan költségek, amelyek azt segítik, hogy a város civilizált legyen.
1: Úgy fogalmazott, hogy végre valahára volt egy normális terünk, de alig akart véget érni, alig akart elmenni ez a tél tőlünk.
0: Gondolom ön is, én is tegnap még tüzeltem a kazánba otthon, tegnap előtt.
1: Elhiszem, mert hogy kell még. Még nem említettük azokat a területeket, ugye úgy fogalmazott korábban, hogy innen-onnan csip-csup le kellett csípni egy-egy területet, és félre ne értsen senki, senkit nem akarok bántani. Talán azt hiszem, hogy korábban említette a kultúrát, illetve a kulturális intézmények fenntartását. Talán ez az egyik olyan terület, ami nem fáj annyira a mindennapokban, de nyilván...
0: Pedig fáj, hát mert fáj, csak... alkotók vannak, alkotói munka van, tehát hogy az is oda tartozik, az, az város szövetének része. És amit ők letesznek az asztalra, mint intézmények, az értékesebbé teszi a mindennapjainkat. Persze, hogy az is fáj, de...
1: priorizálni kell közöttük.
0: Egyensúlyba kell tartani.
1: Mik azok a területek, amikről még már biztosan lecsíptek?
0: Hát mondjuk egy egyszerű példát, megállapodtunk a történelmi egyházakkal, hogy tavaly ugye 1 millió lejből segítettük az építkezéseiket, és azért voltak, ebben a szép dolgok alasultak meg a plébániáknál, ebben az évben 1,5 millió lejjel támogatjuk ezeket a törekvéseket. Közbe kellett lépni, elfogadták, teljesen rendben van, hál' Istennek az elmúlt 5 évben. Volt, amikor 5,5 millió lejjel támogatás, volt, amikor 1 millió lejjel volt a támogatás, volt, amikor 600 000 lejjel volt, közösen mindig az évelején megállapodtunk. Most látva az évelejét, hogy milyen lesz, azt mondtuk, úgy látjuk, legfontosabb beruházások megvalósultak, ezért most 1,5 millió lejjebe bele kell férni, és ők is úgy látják, ez rendben van erre az évre, úgyhogy, mert ugye a plébániák körül is az egy közösségi munka zajlik. Nem az van, hogy akkor most 4 falat lemeszeltünk, és attól kezdve, hanem ott mindig nem csak vasárnaponként, hanem van egy közösségi élet, és ennek a támogatása úgy része a mi munkának, mint hogy sportot, vagy kultúrát támogatunk, vagy szociális hálót. Itt is például szerényen oda kellett csipni, egy felére csökkent a támogatás.
1: Ugye az, hogy nincs még költségvetés, az nem állítja le a dolgokat, de hogy stagnálnak, tehát mindenki kivár, úgymond. Mit jelent ez a kis ember szintjén? Mennyire félnek, vagy mennyire tartanak a polgárok attól, hogy romlik a szolgáltatás, romlik a közhangulat?
0: Nem biztos, hogy én ezt pontosan meg tudom fogalmazni, mert nem
1: de
0: biztos,
1: érezhető?
0: Hogy nem biztos, hogy megfelelő lépt. Én inkább azt gondolom, most az érezhető, hogy az emberek aggódnak jobban az, hogy mit történik a családjaik, és teljesen normális. Itt mindig akkor van baj, hogyha valamilyen szolgáltatás romlik. Akkor igen, akkor már érezhető válik, és akkor letapintható, hogy ez mit jelent. Másként addig ez kevésbé érzékelhető. Ezért is mondtuk azt, hogy tartsunk egy egyensúlyt, és igen, nekünk a város szolgáltatásai fontosak. Legyen jó tömegközlekedés, legyen várostakarítás megfelelőképpen, legyen a közvilágítás megfelelő mértékű, még akkor is, hogyha időnként egy-egy lámpatest kiég, persze, van amelyiket ki lehet cserélni 1 hét alatt, van amelyiket 3 hét alatt, például mondok egy példát, van a Székutyán lévő lámpatestek, van egy néhány abból hasonló a Nagymezi utcában, azok olyan lámpatestek, amelyek alig várják ezt a nagy beruházásunkat, amit a környezetvédelmi alap támogat, csak indítanak már el Bukarestbe, hogy engedjük a kivitelezést, mert egy olyan égőnek a cseréje, egy már alig gyártanak, Európában nem is gyártanak, csak Távol-Keleten, és az legalább 6-7 lett lámpatestnek az értéke, egy égőcsere.
1: Ugye ez a beszélgetés is azt a célt szolgálja, hogy megértsük, hogy amit a beteszünk a közösbe, az mire megy el. A problémám nekem az, hogy olyan egyértelmű példákkal jön, amiről nem is gondolnánk, hát hogy ég a villany az utcán, hát ez milyen jó, hát nyilván, hát kell égnie, de hogy ezt fent kell tartani, hóeltakarítás, kanalizálás, stb. Ezek mind olyan egyértelműnek ható dolgok, de hogy Ennek ára van?
0: Igen, tehát mindennek ára van, és gondoljuk el, hogy bármennyire is a közszférában nem nőttek a bérek, tényleg most már hány éve? 23-ban tavasz utolsó közszférai fizetésem az önkormányzati rendszerben, de ugyanazok az emberek dolgoznak, igyekeznek ugyanazt a munkát elvégezni, és el is végzik, hál' Istennek. Viszont ha azt nézzük, hogy szolgáltatások, akkor azok, akik karban tartják ezeket, azok drágább üzemanyagot, drágább villamos áramot használnak a különböző munkafolyamatokhoz, tehát hogy a fajlagos költségek azok nőnek. Ezért az az érték összegben dolgozunk a működési oldalon, lefordítva, hogy mondtam a legelején is. Egy, hogy a 2022-eshez képest jelent egy 15 milliós visszaesés, ha reál értékbe számoljuk. Másik felől pedig az az egy lej most kevesebbet jelent, mint évekkel ezelőtt. És ha valamit fel kell újítsak, meg kell javítsak, lehet, hogy nettó értékben ott vagyok, de valós értékben a szerénye.
1: Szerepel egy ilyen tétel a költségvetés tervezetben, 31,7 millió lej az előző évek tartaléka. Ez mire használható fel?
0: Vagy van-e külön... Csak beruházásra.
1: Csak beruházásra. Igen. Van-e nekünk olyan alapunk, ami a beláthatatlan események bekövetkeztekor használható, hozzányúlhatunk?
0: Ilyenkor azért változik. Volt, amikor ez bővebb volt, most elég szerény.
1: De hogy van?
0: Van, de az egy komolyabb eseménnyel is ment.
1: Hát remélhetőleg, hogy nem lesz ilyen komoly esemény. Tartanak-e az emberek attól, hogy egyszer csak megáll a város?
0: Ne tartsanak az embereket, a város nem fog megállni, tehát erre nagyon odafigyelünk, és ez fontos, és a város közösségének, a működtetésnek támogatása sem fog megállni, a beruházások sem fognak megállni, csak a prioritási sorrendek azért változtak, és valamit szerényebben támogatunk, valamit meg erősebben támogatunk, azért, hogy mekkora kihatása van mára vagy a holnapra.
1: Hát ha megnézem a költségvetés tervezetet, akkor azt látom, hogy több mint fele mégis fejlesztésekre megy, tehát akkor mégsem állunk olyan nagyon rosszul.
0: Igen, csak ahogy mondtam, mi még tudunk 74 pozíciót.
1: Tehát állhatnánk jobban is.
0: Hát nem, de igazság az, hogy egy ekkora város, mi nem vagyunk Bukarest vagy Budapest, és azért ott is vannak problémák, ott is van egy hatalmas kitettség. Mert a számok léptége is már. Épp néztem valahol, most remélem jól emlékszem, vagy 1,8, vagy maradjuk az 1,8-nál. Bukaresti közlekedés szubvenciója 1,8 milliárd lej, amelyet nem az állam ad, hanem az önkormányzat. Tehát, hogy mekkorák a léptékek, ott is vannak azért feladatok, de lesz fordítva. Csíkszereda szintjén, hogyha egy iskolába beavatkozunk, egy orvosi, iskolai orvosi rendelőben beavatkozunk, hogyha egy járdát megjavítunk, azt úgy tudjuk megjavítani, hogy közben 34 ezeren élünk a városban, ennyien vagyunk aktívak, és ennyi adóbevételt hozunk létre, tehát a legtöbb feladatot társfinanszírozva pályázatokból kell megszerezzük. A pályázatok pedig azok folyamatosan jelen vannak, és ez én azt gondolom tisztességesen helytállnak hosszú idők óta a városháza, nem csak a mi időnkben, az előtt is, de enélkül nem tudnánk haladni. Így is volt azért néhány nagyon jó évünk, amikor saját erőforrásból olyan dolgot valósítottunk meg, amire nem volt a pályázati írások. Mondok egy példát, Nagy Imre iskola felújítása közveszélyes volt, közveszélyes volt. Most egy olyan iskola udvar lett, amelyet a szülők kértek, gyerekek kértek, az iskola kért, a közbiztonságért, de az 10-20 évre egy nagyon korszerű 21. századi iskola udvart jelent. És vannak még ilyen típusú beruházásaink, amiket saját erőforrásból valósítottunk meg. Ezeknek a részaránya csökkenni fog, és sokkal nagyobb arányba kell támaszkodjunk azokra a beruházásokra, ahol jelentős az önrész. De így is van kivétel. Például még mindig nekünk komoly feltörés okoz, honnan tudunk szerezni plusz támogatást a csibai szennyvízre. Mert az ivóvíz az működik, aktiválna a beruházás, annak fognak látszani az építőtelepi hatásai hamarosan. Vagy hasonlóan gondolkodhatunk akkor, amikor, ha a Nagy István negyedre gondolok, tudjuk, hogy a Szárnyiben van egy adott rész erre félretéve. De hozzá az önrész az nagyobb lesz, mint a támogatás. De úgyis meg kell csináljuk. Miért? Mert az a lakónegyed az egy urbános környezetben megérdemli azt, hogy fel legyen újítva, és lehetne sorolni így. Vagy az, hogy régi utcákat, amelyek létrejöttek, ezek az utcák mondjuk 100 évvel ezelőtt még soha nem láttak aszfaltot, és most aszfaltozva kerültek, tavaly volt az Old utca, vagy a Levendula utca következik, vagy a Búz, tehát ezek az utcák a Ligat környékén most megújulnak, az városházi költségvetésből. Kisebb utcák persze, szerényebb beruházási értéket jelentenek, de ezeket is valóda kell mérni. Ezeknek az aránya változik. Tehát nem tudunk mindent most egy-két évig olyan ritmusban vinni, mint ahogy ezt tudtuk vinni 5 éven keresztül, mert az országnak az állami költségvetése abból kifolyólag, hogy hogy alakul ez a gazdaság, hogy alakul a kormányzás egymagában, szerénye.
1: Tehát ugye szokták, a köznyelvben él, hogyha valamit megpályázunk és megnyerünk, akkor annak a javarészét ellopják, és nem lehet követni. Tehát a megnyert pályázati pénz sem könnyű pénz, mert hogy a városnak hathatós önrésze van benne.
0: Másképp igen, változik, az... van olyan hathatós önrész, ilyen volt a Penner Energetika, vagy ilyen volt a, ilyen a Salini, de hál' Istennek vannak a poros pályázatok, ahol meg nagyon nagy arányban uniós pénz és egy nagyon kevés önrész.
1: A végére hagytam a kultúrát, a sportot és a közösségi életet. Jól sejtem, jól tudom, hogy 10%-os költségcsökkentés lesz a rendezvények esetében?
0: Igen, így van. Ez úgy, hogy közben...
1: sem marad el?
0: Nem, el fog maradni 3-4 rendezvény. Van, amelyik fele akkora lesz, és a megmaradtaknál pedig 10%-os költségspórlást írtunk elő, be kell férni ebbe a költségvetésbe, mert másként, hanem nehéz az értékes események között mazsolázni, ezért amelyekről lemondtunk, azok olyanok, ahol láttuk, hogy nincsen más társfinanszírozás a partnerszervezeteknek, tehát úgysem lehetne megfelelőképpen elkölteni.
1: Miről vagy, mondtak le?
0: Ilyen például a Fémszereda, lemondtunk, de működik a mozi, hála Istennek. A mozi minden héten szolgáltat jobbnál jobb filmeket, tehát hogy valahol ez kompenzálódik. Lemondtunk sajnos az Ánszínről, úgy néz ki. Az egyetemi színház,
1: egyetemi társulatok,
0: társulatoknak a találkozójáról. Jövőre ezt újra leszük. Miért? Mert annak volt egy komoly része Bukarestből is, az sem tudott megjönni, mert nem volt állami költségvetés, nem volt a kivapályázási alapok, így a mi részünk is most nehezen lehet azonnal tenni, ez itt átcsoportosítottuk a pénzeket. A székek körversenyen ugye négy, az önkormányzatok, a többi sem tudja vállalni, és a társfinanszírozások sem látszanak, tehát azt az évben el kell engedni. Az Opera hétnél nézzük azt, hogy ugye eddig egy hetes volt, rövidebb napokban kellene összehozni azért, mert ott nem a produkció költség nagy, hanem a hál' Istennek, hogy mivel itt van az egész kolozsvári opera, szállásköltség jelentős, tehát ott is összevonjuk ezt, és szerényebbé tesszük, és a többi eseményeknél 10%-a kevesebb.
1: Tehát akkor gyakorlatilag nem tudom azt mondani, hogy látványosan sérülne a közösségi életünk.
0: Az biztos viszont, hogy ezek az események mögött rengeteg jó szándékú szervező ember van. És az ilyen időszakok azoknak az embereket is próbára teszik, hogy hogy tudja megszervezni, hogy maradjon meg az eseménynek a lelke, üzenete, az ott lévő emberek élvezzék ugyanúgy azt a hangulatot, és közben szerényebb költségvetésből rakja össze, mert úgy, ahogy egy városháza most szerényebben támogat, azért azt is kell látni, hogy hál' Istennek, hogy Csíkszeredában még gazdasági szereplők talpon vannak, de ők is szerényebben tudnak most támogatni különböző eseményeket, mert ő is meg kell nézze, hogy hogyan adja ki a fizetését az alkalmazottjának, hogy a profit rátája csökkent, hogy tudja fenntartani a cégét. Én mindig a cégek mögött nem csak tulajdonosokat, hanem rengeteg munkavállalót látok, és én jobban aggódom a munkavállalókért sokszor, mint el tudják képzelni, mert én azt gondolom, hogy ha a munkavállalók nem találnak elég munkát, akkor az gond egy városi közösségnek teljes mértékben. Úgyhogy ezért mindenféleképpen a próbára tesz ezt az év, az évi eseménysorozatot, de így is annyi lelkes és jó vágású szervező van, hogy valahogy megtalálódnak azok a megoldások, hogy ezek az események megmaradjanak és éljenek.
1: Ez ugye, ahogy a korábban is fogalmaztam, tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy tűzoltásra kell elmenjen minden meglévő megtakarításunk, azaz nem vagyunk a szakadék szélén. Miért nem a népszerű döntéseket választják?
0: Mert jövőben is lehet, hogy nem lesz jobb. Ha ebben az évben mi nem húzzuk meg a vízharangot, akkor jövőben lehet, hogy már késő, vagy túl nagy a szakadék. Ezért azt gondoljuk, hogy már most sokkal szerényebben kell hozzáálljunk néhány témához, hogy jövőben, ha ilyen év lesz, akkor azt végig lehessen vinni, mert összességében a leelítéktelendés az jelen van. És amikor egyszer csak eljön az időszak, mert mindig, a gazdaság az mindig fluktuál. Vannak gyenge hullámok és jobb hullámok. Most éppenséggel a 10 évnek a végén vagyunk, ahol bezuhant. Amúgy ezt gazdaságban tanítják is. Emberleg én sem fogadom el soha, pedig ezt tanultam és végeztem, hogy miért kell, de ez a ciklikusság benne van, hogy a túlhevű gazdaság egyszer csak bezuhanna. Romániában rájátszik a kaotikus politikai élet is egyértelműen, de bezuhant. Ezután is jön egy visszaút, csak ez a visszaút fele azért komolyan haladjunk, és ne az legyen, hogy nem akarjuk észrevenni, hanem kísérjük érzékenységgel ezt a kérdéskört, és amennyire lehet korrigáljunk.
1: Ugye gyakorlatilag ez a beszélgetés épp akkor zajlik, amikor most dől el, hogy marad-e a kormányunk, vagy megint kormány.
0: Igen, hát nem látjuk a szavazás eredményt, talán most zajlik a parlamentben
1: nyilvános vita. Most zajlik, néztem éppen.
0: Sajnos meg fog bukni, ez nem hoz jót. A legviszont annál aggasztóbb, hogy mi lesz utána, miért, mert stabil kormány nélkül a számok azok omlanak be, és ahogy szokták mondani, bármi is furának hangzik, mivel Romániában a kiadások oldal része állami hitelekből van finanszírozva, az ha drágább, akkor a kiadásoknak az oldalt még jobban kell csökkenteni, ergo jövőre lehet, hogy még rosszabb lesz.
1: De gyakorlatilag ez, ami most zajlik, ez nem befolyásolja azt, hogy el legyen fogadva a Csíkszárad a város
0: költségvetése,
1: tehát ez meg lesz.
0: Nekünk kellett az állami költségvetés, azt lehet, hogy fogadni el, az állami költségvetés megvolt, és rá 45 napra a jogszabály értelmében mi is elfogadjuk a város költségvetést.
1: Hogy érzi ez a beszélgetés? Sikerült-e egy kicsit, nem tudom, fény gyújtani a sötétségben, megértetni az emberekkel, hogy hogy tevődik össze a költségvetés, miből kellett elvenni, mit miért kellett megtenni, illetve mit visznek a beszélgetésből az emberek magukkal?
0: Először is én köszönöm azt, hogy tudtunk erről beszélgetni, mert én mindig el szoktam mondani a közösségi médiának, a költségvetésnek a sarokszámait, mi történik, de azt gondolom, hogy egy beszélgetésben ez talán jobban kidomborodhat, mert ott vannak olyan fajta árnyatok benne, vagy tények, amelyek az elmúlt évekhez képest változást jelentenek. Én remélem, hogy tudtunk segíteni abban, hogy a csíkszeredek jobban átlássák a költségvetésnek az összeállítását és a kiadási oldalát, és az, hogy ha a nadrágszíjat rövidre szabjuk, azért az azt jelenti, hogy közösen vállaltuk az intézményeinkkel együtt, hogy ez az év szerényebb lesz azért, hogy a szolgáltatásaink erősebbek legyenek, és ugyanolyan minőségek legyenek, mint eddig voltak.
1: Mert ahogy a neve is mutatja, ez egy közösség. Csíkszárad a város egy közösség. Mindenki beteszi a közösbe a maga kis részét, és nyilván ebből profitál. És bízunk benne, hogy nem érezhetően rosszul, de így, ahogy fogalmazott, szerintem nem állunk olyan nagyon rosszul, tehát megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy hosszú távban gondolkodhassunk még mindig.
0: Muszáj, amúgy muszáj, azért muszáj, mert a rossz időkben is az élet nem áll meg. Nekünk kell látnunk azt, hogy 4-5 év múlva hova kellene elérni, mi történik ott, és ez főleg a fiatalok, az új generáció szempontjából nagyon-nagyon, de nagyon fontos, mert én is, ahogy ön is, bárki, hogy az évek telnek, mi hogy is mondják ezt a történetet?
1: Öregszünk.
0: Na ez ott a öregszünk, mondjuk a öregszünk. Viszont hál' Istennek a gyerekeink, a fiatalok pedig felnőnek és felnőttek lesznek, és gyakorlatilag minden egyes ilyen típusú döntés nekük teremt alapot arra, hogy itt ezt a csíkszeredai környezet be tudják lakni és élni.
1: No, mikor lesz elfogadva a költségvetés?
0: Várhatóan csütörtökön.
1: Tehát várhatóan csütörtökön, biztos, azaz nagyon remélem, hogy kevesebb már nem lesz, mint amiről beszéltünk.
0: A bevételi oldal az ennyi, és a kiadási oldal nulla kell legyen. Én láttam egy-két meredek dolgot. Egy, láttam néhány önkormányzat, nagyon gyorsan elfogadta, nem tudom, hogy hogy. Kettő, olyat is láttam, ahol mínuszos költségvetés volt, hogy több volt a kiadási oldal, mint a bevételi oldal. Meredeknek tartom. Tehát mi maradtunk a konzervatív munkamódszerrel, amennyi a bevétel, annyi a kiadás, és azt beosszuk.
1: És ezért felelősséget is vállalnak.
0: Muszáj.
1: Korodi Attila, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaznak a bizalmatlansági indítványról. A dokumentumot a PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció nyújtotta be az Ilija Volozsán vezette kormány leváltására. A UNIT nevű új pártban tevékenykedő 5 független parlamenti politikus, 4 képviselő és egy szenátor hétfőn bejelentette, hogy nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Figyelmeztetésként írták alá az indítványt, mert szerintük a kormány döntései nem a román nép érdekét szolgálják, de nem támogatják azt, mert a kezdeményezőik nem kínálnak világos alternatívát, nem vázoltak egy kormányprogramot és nem javasoltak miniszterelnök jelöltet. A Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselői és szenátorai ma jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról, jelentette be hétfőn Dominik Fritz pártelnök. A penele képviselői szintén jelen lesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a szavazás előtt kivonulnak az ülésről. A teremben csak a frakcióvezető és a frakcióvezető helyettesek maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a szavazás szabályszerűségét. Az RMDSZ képviselői és szenátorai szintén jelen lesznek az indítvány vitáján, de nem szavaznak. Nikus Jordan hétfőn Jerevánban bejelentette, hogy Európa képes ellensúlyozni az Egyesült Államok esetleges részleges kivonulását a kontinens védelméből. Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón emlékeztetett, Donald Trump már első elnöki mandátuma idején jelezte, az amerikai védelmi stratégia egyre inkább az indiai csendes óceánméből. Az államfő az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón emlékeztetett, Donald Trump már első elnöki mandátuma idején jelezte, az amerikai védelmi stratégia egyre inkább az indiai csendes óceáni térségre összpontosít,

0: napokban van a lemaradás ledolgozása. Felmelegedés várható az egész országban a következő két hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot. Az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek. Május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, értesült a MASZ-ról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben is javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
3: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
4: Közérdekű hirdetés következik.
0: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyve áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak.

Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatások,

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjai.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás május 5-én kedden a Müller László utcában, valamint a gyermek sétányon kell autós forgalom korlátozásra számítani, illetve május 6-án szerdán a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon zárják le a forgalmat, elsősorban az autós közlekedés elől a takarítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Ikó vár. A Petőfi utca. A Fan FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fan FM rádió.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelenleg is zajlik a Bolozsán kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája. A miniszterelnök már válaszolt a kormánya ellen felhozott kritikára, a szavazás azonban még hátra van. A kormány elleni bizalmatlansági indítvány hazug, cinikus és mesterkélt, fogalmazott Ilie Bolozsán miniszterelnök. A PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció által benyújtott dokumentumra. Ha igaz, amit az indítványban írnak, hol voltak mostanig? Nem voltak tagjai a kormánynak? Ha nem igaz, én szégyelnék aláírni ilyesmit, fogalmazott Bolozsán. Hozzátette, azért vállalt el a miniszterelnöki megbízatást 10 hónappal ezelőtt, hogy azt tegye, amit az országnak szükséges, nem azt, ami népszerű. 2024-ben Romániának volt a legnagyobb költségvetési hiánya az uniós országok közül. Szerint a jelenlegi helyzet annak az eredménye, hogy az előző kormányok csak halogatták a reformokat és figyelmen kívül hagyták a valóságot, hívta fel a figyelmet Ilie Bolozsán, akit az Agyar Press idéz. A kormány hétfő este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot. Ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Határcot tájékoztatása szerint az összegből 39,45 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lófélék, 98,157 millió lejt pedig a jó és kecske állomány számára különítettek el. A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe, ingyen vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki. Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro, kis és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetnek igénybe. Kedden tartjuk a készhigiéné világnapját az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ez a nap többet jelent a világnap céljairól való tájékoztatásnál. Felelősségvállalást, elköteleződést és a páciensekről való gondoskodást is magában hordozza, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. A világnap alkalmából tájékoztató anyagokat készítettek a készhigiéniáról, hogy hangsúlyozzák ennek az egyszerű, mégis alapvető jelentőségű lépésnek a fontosságát a fertőzések megelőzésében. A kórház egészségügyi személyzete egy szimbolikus akcióban vesz részt, aláírják a felelősség tenyerét. A kórház kiemelte, a készhigiéni az egyik leghatékonyabb módja a kórházi fertőzések megelőzésének. Egy egyszerű gesztus, amely valódi különbséget jelent a betegállátás biztonságában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 16-18 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelenleg is zajlik a Bolozsán kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája. A miniszterelnök már válaszolt a kormánya ellen felhozott kritikára, a szavazás azonban még hátra van. A kormány elleni bizalmatlansági indítvány hazug, cinikus és mesterkélt, fogalmazott Ilie Bolozsán miniszterelnök. A PESZEDE, az AUR és a Béke Románia az első frakció által benyújtott dokumentumra. Ha igaz, amit az indítványban írnak, hol voltak mostanig? Nem voltak tagjai a kormánynak? Ha nem igaz, én szégyelnék aláírni ilyesmit, fogalmazott Bolozsán. Hozzátette, azért vállalt el a miniszterelnöki megbízatást 10 hónappal ezelőtt, hogy azt tegye, amit az országnak szükséges, nem azt, ami népszerű. 2024-ben Romániának volt a legnagyobb költségvetési hiánya az uniós országok közül. Szerint a jelenlegi helyzet annak az eredménye, hogy az előző kormányok csak halogatták a reformokat és figyelmen kívül hagyták a valóságot, hívta fel a figyelmet Ilie Bolozsán, akit az Agile Press idéz. A kormány hétfő este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot. Ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Határca tájékoztatása szerint az összegből 39,45 millió lejt a szarvasmarha bivaj, sertés és lófélék, 98,157 millió lejt pedig a jó és kecske állomány számára különítettek el. A mezőgazdasági minisztérium idei költségvetéséből biztosított támogatást szubvencionált szolgáltatások formájában nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a gazdák bizonyos szakmai szolgáltatásokat vehetnek igénybe, ingyen vagy jelentős kedvezménnyel, amelyek költségeit az állam közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki. Ezeket a szolgáltatásokat a mezőgazdaság területén tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások, egyéni és családi vállalkozások termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, valamint mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó jogi személyek vehetnek igénybe. Kedden tartjuk a Készhigiéné világnapját az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ez a nap többet jelent a világnap céljairól való tájékoztatásnál. Felelősségvállalást, elköteleződést és a páciensekről való gondoskodást is magában hordozza, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. A világnap alkalmából tájékoztató anyagokat készítettek a Készhigiéniáról, hogy hangsúlyozzák ennek az egyszerű, mégis alapvető jelentőségű lépésnek a fontosságát a fertőzések megelőzésében. A kórház egészségügyi személyzete egy szimbolikus akcióban vesz részt, aláírják a felelősség tenyerét. A kórház kiemelte, a Készhigiéni az egyik leghatékonyabb módja a kórházi fertőzések megelőzésének, egy egyszerű gesztus, amely valódi különbséget jelent a betegállátás biztonságában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 16-18 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Okay.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megszavazta a parlament a Beszede, az AOR és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Volozsán vezette koalíciós kormányt. A kormányválság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilija Volozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a Beszede visszahívta minisztereit a kormányból, és bizalmatlansági indítványt terjesztetve. A penele az RMDS és az USZERE minisztereiből álló kabinet ellen. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetés. Hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetette meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot, és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdeket védi, ezért a Volozsán kabinetnek távoznia kellett. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet hivatalban marad az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig. Hatásköre korlátozott lesz. Csak a közügyek intézéséhez feltétlenül szükséges intézkedésekről dönthet, nem bocsáthat ki rendeleteket, és nem kezdeményezhet törvénytervezeteket. Mostantól fókuszba kerül a Cotroceni palota, Románia elnökének konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az egyeztetések után az államfő kijelöl egy miniszter elnök jelöltet. Az alkotmány nem szab pontos határidőt a kijelölésre. A kormánybukás után. A majdani jelöltnek viszont 10 napja van arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől, a kormányprogramról és a kabinet összetételéről, írja a Masszol. Újabb történelmi mélypontra süllyedt kedden a román deviza az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a Benere 5,21-ban is hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82-ban is, azaz 0,35%-os emelkedést jelent a hétfői árfolyamhoz képest. A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből. A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el. A Benere 5,69-ban is árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,66-ban is árfolyammal. Ez 0,54%-os növekedést jelent, írja az Ager Press. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy május 5-én emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol kedden reggel 10 banival emelte a standard benzin árát, ugyanígy tett a MOL is. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzin árát, miután hétfő délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Sokár szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az economica.net. Így a normál benzinért a sofőrök a Petromnál 9,2, a Sokárnál 9,09, a Rompetrolnál 9,12, az OMV-nél szintén 9,12, valamint a MOL-nál és a Lukoilnál is 9,12-ban is árat fizetnek a benzinért. A normál dízel esetében, amelyre literenként 30 bani jövedéki adó csökkentést számolnak, a Petromnál 9,73, a Sokárnál 9,79, a Rompetrolnál 9,82, akárcsak az OMV-nél, a MOL-nál és a Lukoilnál is ennyibe kerül egy liter üzemanyag. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje, írja a masszol.ro. A kormány kedden rendkívüli ülésen jóváhagyta az Európai Bizottság és Románia közötti SAFE, azaz Security Action for Europe hitelmegállapodás aláírását, amelynek értéke több mint 16 milliárd euró. A megállapodást a pénzügyminiszter írja alá, számolva a news.ro. A SAFE program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd eurót biztosít a tagállamok számára, kedvező kamatozású hitelek formájában, védelmi beruházások finanszírozására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy az Európai Tanács által meghatározott prioritások mentén fejlesszék védelmi képességeiket. A Románia számára elkülönített összeg a második legnagyobb az Európai Unióban Lengyelország után. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, többnyire zavartalan napsütéssel. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23 fokra tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán is tovább tart a derült égbolt mellett a száraz napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükőr sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: Folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás május 5-én kedden a Müller László utcában, valamint a gyermek sétányon kell autós forgalom korlátozásra számítani, illetve május 6-án szerdán a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon zárják le a forgalmat, elsősorban az autós közlekedés elől a takarítás idejére.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: 2026. május 8-a és 10-e között kerül megrendezésre a Mikóvárban a Kárpát-medencei borkultúra kiemelkedő találkozója a Borszereda. Hiszünk abban, hogy a bor több mint termék, évszázados tradíció, egyedi karakter és közösség formáló erő. Építsünk valódi kapcsolatokat ott, ahol a poharakba nem csak nemes nedű, hanem a mögötte álló történet is belekerül. Minőségi kóstolók, szakmai programok és a régió legkiválóbb pincészetei várják a nagy közönséget a közelgő hétvégén. Találkozzunk május 8-a és 10-e között Csíkszeredában, a Mikóvár egyedülálló kulisszái között a Borszeredán.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megszavazta a parlament a Beszede, az AOR és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Volozsán vezette koalíciós kormányt. A kormányválság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilija Volozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a Beszede visszahívta minisztereit a kormányból, és bizalmatlansági indítványt terjesztetve. A penele az RMDS és az USZERE minisztereiből álló kabinet ellen. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetés. Hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizetette meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot, és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kellett. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet hivatalban marad az új végrehajtó hatalomtag eskütételéig. Hatásköre korlátozott lesz. Csak a közügyek intézéséhez feltétlenül szükséges intézkedésekről dönthet, nem bocsáthat ki rendeleteket, és nem kezdeményezhet törvénytervezeteket. Mostantól fókuszba kerül a Cotroceni palota, Románia elnökének konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az egyeztetések után az államfő kijelöl egy miniszter elnök jelöltet. Az alkotmány nem szab pontos határidőt a kijelölésre. A kormány bukása után a majdani jelöltnek viszont 10 napja van arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől, a kormányprogramról és a kabinet összetételéről, írja Masszol. Újabb történelmi mélypontra süllyedt kedden a román deviza az euróval szemben. A román nemzeti bank a Benere 5,21-ban is hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82-ban is, azaz 0,35%-os emelkedést jelent a hétfői árfolyamhoz képest. A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből. A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el. A Benere 5,69-ban is árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,66-ban is árfolyammal. Ez 0,54%-os növekedést jelent, írja az Agile Press. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy május 5-én emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol kedden reggel 10 banival emelte a standard benzin árát, ugyanígy tett a MOL is. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzin árát, miután hétfő délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A szokár szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az economica.net. Így a normál benzinért a sofőrök a Petromnál 9,2, a szokárnál 9,09, a Rompetrolnál 9,12, az OMV-nél szintén 9,12, valamint a MOL-nál és a Lukoilnál is 9,12 bani is árat fizetnek a benzinért. A normál dízel esetében, amelyre literenként 30 bani jövedéki adó csökkentést számolnak, a Petromnál 9,73, a szokárnál 9,79, a Rompetrolnál 9,82, akárcsak az OMV-nél, a MOL-nál és a Lukoilnál is ennyibe kerül egy liter üzemanyag. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje, írja a masszol.ro. A kormány kedden rendkívüli ülésen jóváhagyta az Európai Bizottság és Románia közötti SAFE, azaz Security Action for Europe hitelmegállapodás aláírását, amelynek értéke több mint 16 milliárd euró. A megállapodást a pénzügyminiszter írja alá, számolva a news.ro. A SAFE program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd eurót biztosít a tagállamok számára, kedvező kamatozású hitelek formájában, védelmi beruházások finanszírozására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy az Európai Tanács által meghatározott prioritások mentén fejlesszék védelmi képességeiket. A Románia számára elkülönített összeg a második legnagyobb az Európai Unióban Lengyelország után. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, többnyire zavartalan napsütéssel. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23 fokra tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán is tovább tart a derült égbolt mellett a száraz napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24-25 fok is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Ha FM, az Fun FM. És pont.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fun FM Rádió.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükőr sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!
3: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.
7: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.
3: Megtanultam, a távolság nem lehet akadály.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás május 5-én kedden a Müller László utcában, valamint a gyermek sétányon kell autós forgalom korlátozásra számítani, illetve május 6-án szerdán a Pacsirta sétányon, illetve a Suta sétányon zárják le a forgalmat, elsősorban az autós közlekedés elől a takarítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megszavazta a parlament a Beszede, az AOR és a Béke párt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség, végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilija Volozsán vezette koalíciós kormányt. A kormányválság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen, és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlenné vált Ilija Volozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a Beszede visszahívta minisztereit a kormányból, és bizalmatlansági indítványt terjesztett be. A penele az RMDS és az USZTERE minisztereiből álló kabinet ellen. Az indítvány aláírói szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány. Ezért a kormány a lakossággal fizettette meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúra és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot, és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdeket védi, ezért a Bolozsán kabinetnek távoznia kellett. A kormány bukása után a jelenlegi kabinet hivatalban marad az új végrehajtó hatalom tagjainak eskütételéig. Hatásköre korlátozott lesz, csak a közügyek intézéséhez feltétlenül szükséges intézkedésekről dönt, nem bocsáthat ki rendeleteket, és nem kezdeményezhet törvénytervezeteket. Mostantól fókuszba kerül a Cotroceni palota, Románia elnökének konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az egyeztetések után az államfő kijelöl egy miniszter elnök jelöltet. Az alkotmány nem szab pontos határidőt a kijelölésre. A kormány bukása után a majdani jelöltnek viszont 10 napja van arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől, a kormányprogramról és a kabinet összetételéről, írja Masszol. Újabb történelmi mélypontra süllyedt kedden a román deviza az euróval szemben. A román nemzeti bank a Benere 5,21-ban is hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82-ban is, azaz 0,35%-os emelkedést jelent a hétfői árfolyamhoz képest. A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből. A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el. A Benere 5,69-ban is árfolyamot közölt, szemben a hétfői 5,66-ban is árfolyammal. Ez 0,54%-os növekedést jelent, írja az Agile Press. A politikai feszültségek okozta bizonytalanság, valamint a globális ellátási láncokban kialakult fennakadások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy május 5-én emelkedjenek az árak a töltőállomásokon. A Rompetrol kedden reggel 10 banival emelte a standard benzin árát, ugyanígy tett a MOL is. A piacvezető Petrom nem emelte kedden reggel a benzin árát, miután hétfő délután ezt már megtette. A Lukoil is, amely korábban drágított, megtartotta az árakat. A Sokár szintén 10 bani per literrel emelte az árat, számol be az economica.net. Így a normál benzinért a sofőrök a Petromnál 9,2, a Sokárnál 9,09, a Rompetrolnál 9,12, az OMV-nél szintén 9,12, valamint a MOL-nál és a Lukoilnál is 9,12-ban is árat fizetnek a benzinért. A normál dízel esetében, amelyre literenként 30 bani jövedéki adó csökkentést számolnak, a Petromnál 9,73, a Sokárnál 9,79, a Rompetrolnál 9,82, akárcsak az OMV-nél, a MOL-nál és a Lukoilnál is ennyibe kerül egy liter üzemanyag. A töltőállomásokon fizetendő végső árat befolyásolja a kőolaj világpiaci ára, a finomítás és az elosztás költségei, valamint a román állam által alkalmazott jövedéki adók szintje, írja a masszol.ro. A kormány kedden rendkívüli ülésen jóvá hagyta az Európai Bizottság és Románia közötti SAFE, azaz Security Action for Europe hitelmegállapodás aláírását, amelynek értéke több mint 16 milliárd euró. A megállapodást a pénzügyminiszter írja alá, számolva a news.ro. A SAFE program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd eurót biztosít a tagállamok számára, kedvező kamatozású hitelek formájában, védelmi beruházások finanszírozására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy az Európai Tanács által meghatározott prioritások mentén fejlesszék védelmi képességeiket. A Románia számára elkülönített összeg a második legnagyobb az Európai Unióban Lengyelország után. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, többnyire zavartalan napsütéssel. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 23 fokra tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán is tovább tart a derült égbolt mellett a száraz napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron, a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Espresso macchiato.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió. You're my spicy margarita.

0: yeah, you should take it off.
1: Fun FM Rádió, Fülig zene.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM.
1: Fun FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbált ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene. Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Rapid Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

Disco egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudisco a Fun FM. Number one hit music station.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Fülig Magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél,

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station. Fun
0: FM. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

Seul, Fülig. Fan FM. Minden a Fülnek. Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nőtől fülig. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Annyi minden maradt még.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Reinkre.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
1: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Én cipő, te a fűző. Egyenruhámon volnának kitűző. Én a zászló, te a lobogás. Álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye. Ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege. Nyere meg ilyeségemből értető eleven.

0: meg. Igen, mint a jég a viszkiben.
1: Hajrá magyarok, magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
2: Fun FM rádió.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

mondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: szép a világ.
1: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.